0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kibővítik a katát, segítik a civil szervezeteket. Kritikusan száraz ez az év, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Mellékállásban is a cégeknek is elérhető lesz a kata, igaz a havi tételes adója megduplázódik. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, a társadalom biztosítási védelem érdekében történt az emelés. Ez a főállású katásoknak 100 ezer forintot, a mellékállásúaknál 50 ezer forintot jelent. Az éves bevételi határ 22 millió forintra nő. Bejelentette azt is, hogy januártól bevezetik a vagyonadót. Ez azokat érinti, akik 1 milliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkeznek. A fölött az adó mértéke 1%, 100 milliárd forintnál nagyobb vagyon esetén 1,5% lesz. A Fidesz azt közölte, semmilyen adóemelést nem támogat, a párt szerint Magyarországnak adócsökkentésre van szüksége. Civil szervezetek kaphatnak állami támogatást. A külügyminisztérium által meghirdetett pályázat célja, hogy olyan programokat szervezhessenek, amelyek segítik a társadalom felkészítését külpolitikai, biztonságpolitikai kihívásokra, valamint jobban megismerhetik Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásait. Egyebek mellett workshopra, tanulmányi versenyre, előadássorozatra lehet forrást igényelni. 125 éve nem volt ilyen száraz az év első 9 hónapja. A lehullott csapadék mennyisége 47%-kal maradt el az átlagtól. A Hungaromet szerint szeptemberben országosan mindössze 15 mm csapadék hullott, ezzel a hónap a 7. legszárazabb szeptember volt 1901 óta. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta rádiónknak Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
2: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt.
1: Használjuk ki a kellemes kiránduló időt, holnap már nagyobb lehűlés várható. Derült vagy kissé felhős, száraz időnk van, olykor megélénkülhet a szél. 25 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap nyugat felől egy hideg front közelíti meg térségünket. Napközben elszórtan, késő délutántól egyre több helyen érkezik zápor. Főleg a Dunántúlon lesz erős légmozgás. Pénteken már szakadozni fog a felhőzet. Mindössze 15 és 22 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Jövőre megnyílhat az ifjabb Ocskai Gábor jégcsarnok. Módosulhat a lakásépítés szabályozása Kisfaludon. Bővíti a használt ruha gyűjtését a Mohu. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Idén utoljára lesz Városrészi Egészségnap Székesfehérváron. A Köfém Művelődési Házban október 17-én ingyenes szűrésekkel várják elsősorban a környéken élőket, számolt be róla az FMC. Ezúttal bőrgyógyász is fogadja a jelentkezőket, emellett állapotfelmérésre és testőszetétel vizsgálatra is lehetőség nyílik. Újdonságként mentálhigiénés programmal bővül a kínálat, a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda pszichológusai a kötődés témájában tartanak kiscsoportos foglalkozást, és egyéni kérdésekre is válaszolnak. Az előzetes bejelentkezéshez kötött szűrésekre október 12-én lehet telefonon időpontot kérni. Látványos szakaszához érkezett az ifjabb Ocskai Gábor jégcsarnok felújítása. A székesfehérvári létesítmény rekonstrukciója várhatóan 2027 első felében fejeződik be, így a csapatok a következő szezont már ismét a Raktár utcában kezdhetik. A 3,5 milliárd forint TAU támogatásból zajló beruházás során korszerűsítik az épületet, miközben megőrzik annak jellegzetes elemeit és több mint 2000 fős befogadó képességét. Kisebb jégfelületet, új öltözőket és nagyobb konditermet alakítanak ki. Emellett a szakmai és közösségi terek is átalakulnak, tájékoztat a város oldala. Az ikonikus fülellátó és a jégcsarnok katlan jellege megmarad. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta a rádiónknak Serer Zoltán, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
3: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy ezt hogyan teszi. Ami szintén az idei évnek a zászlós hajója, az a zöld energia. Ez is egy fontos cél és egy fontos irány, amiben az elkövetkezendő évek során az energiatermelésnek mennie kell.
2: Fehérvár megyében három helyszínen, két székesfehérvári fűtőerőmű, valamint a dunaújvárosi szennyvíztisztító telep csatlakozik az erőművek éjszakájához. A kisfaludiak véleményét várják a telken belül kialakítható lakások számának módosításáról. A helyi lakók kezdeményezése alapján a jelenlegi egy helyet két otthon kialakítását tennék lehetővé. A főépítési iroda elkészítette a tervezetet, amelynek nyilvános egyeztetésén Ruth Péter alpolgármester közlése szerint nem volt érdeklődő. Az érintettek október 9-éig írásban küldhetik el észrevételeiket, közölte az FMC. Jelenleg telkenként egy főépület és egy melléképület helyezhető el, a főépületben pedig egy lakás lehet. A változtatás kizárólag Kisfaludra vonatkozik, Öreghegyet nem érinti. Székesfehérvár idén is csatlakozott a világ gyalogló hónap országos kezdeményezéséhez. Októberben több ingyenes mozgási lehetőséget kínálnak a lakosságnak. A hónap során Székesfehérvár több pontján tartanak Nordic Walking edzéseket, Ansóstó természetvédelmi területen pedig október 10-én gyalogtúrát tartanak Gáspár Attila természetvédő emlékére, írja a város oldala. A csoportok a hét mindennapján összesen 16 helyszínen várják a mozogni vágyókat. 28 felsőoktatási intézményben indult el az Egyetemi Filmklubok új évada. A hallgatók ebben a fél évben is ingyenesen nézhetik meg a magyar filmtörténet klasszikusait. A kezdeményezéshez budapesti, vidéki, valamint határon túli egyetemek is csatlakoztak, a vetítéseken pedig neves filmes alkotókkal is találkozhatnak, mondta a rádiónknak Horváth Csaba, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatója.
4: Összesen csaknem 200 vetítés lesz. A Filmjó Egyetemi Filmklubok helyi vezető egy 153 filmből álló listáról választhatják ki, hogy mit szeretnének vetíteni. A filmek között kortárs sikerek és megvonhatatlan klasszikusok is szerepelnek. Hogy néhány konkrét példát is mondjak, az idei Oscar nevezett Csendes barát épp úgy látható lesz, mint a kultikus Kontroll, az emblematikus Megáll az idő, vagy a legendás Fehér lófia című animáció.
2: A megértési nehézségekkel élők kulturális ismeretekhez való hozzáférése állt egy fehérvári szakmai nap középpontjában. A Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontban múzeum pedagógusok, gyógypedagógusok és pedagógusok osztották meg tapasztalataikat arról, hogyan tehetők mindenki számára befogadhatóbbá a múzeumok, írja az FMC. Szó volt a könnyen érthető szövegek készítéséről, a megfelelő kommunikációról és a biztonságos környezet kialakításáról. A résztvevők arra is keresték a választ, miként segíthető a műalkotások értelmezése. Megkezdődött a Balatoni úti védőnői rendelő átfogó korszerűsítése Gártonyban. A mintegy 35 négyzetméteres, az 1970-es évek óta működő épületben átalakítják a belső tereket, valamint a műszaki rendszereket, írja a FEOL. Kicserélik a nyilázárokat, rendbe teszik a homlokzatot, emeletjárda és kerítés is épül. A munkálatok miatt a gyermekorvosi rendelő kizárólag a Balatoni út felől közelíthető meg. A védőnői szolgáltatás a kivitelezés idején a Gárdon a kaptárszolgáltatóházban működik. A beruházás várhatóan decemberben fejeződik be. Ingyenes textilgyűjtő konténerekkel bővíteni a használt ruhák gyűjtését a MUHU. Önkormányzatok, vállalatok, oktatási intézmények, civil szervezetek és más közösségek is igényelhetnek ilyen gyűjtőket. A konténerek kihelyezése mellett az összegyűjt ruhák rendszeres elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik a cég, mondta a rádiónknak Ozori Gábor, a MUHU szóvivője.
5: Ma már országszerte 3500 ilyen textilgyűjtő konténer működik. Támogatjuk azt, hogy ez a gyűjtés ne csak közterületeken, hanem akár zárt helyszíneken, mint például egy munkahely, irodaház, vagy akár iskolában is elérhető legyen, mert ezeknek a közösségeknek az összefogása az különösen tudja segíteni az országos textilgyűjtést. A textil egy nagyon fontos és nehezen szelektálható hulladék. Nagyon rossz, hogyha az bekerül a kommunális kukába, az ugye ott akkor elszennyeződik. Viszont, hogyha bekerül egy ilyen konténerbe, akkor már szelektálva van, így biztosíthatjuk azt, hogy ez visszakerüljön a körforgásba.
2: A székesfehérvári gyűjtőpontok helyét a MUHU térképes keresőjében találhatjuk meg. Interaktív tanúsvényen és futókörre bővült a Bregyó kísértő. Elkészültek az új állomások táblái, amelyek látványos, játékos formában mutatják be az erdő, valamint a szomszédos vizes élőhely természeti értékeit. Tájékoztat a város honlapja. A 3D-s makettek, forgatható és mozgatható elemek, valamint feladványok segítségével közelebbről is megismerhető a környék, növény és állatvilága. A fejlesztés egyik célja a természeti kincsek bemutatása, hosszabb távon pedig a helyi védettség. Elérése. A közjóléti erdőt főként hazai fafajok alkotják, amelyek számos fajnak biztosítanak élőhelyet. A tanúsvényt családok, kirándulók, valamint óvodai és iskolai csoportok is felfedezhetik. A Bregyó környékén a tó és a sportpályák is lehetőséget kínálnak a mozgásra, pihenésre, valamint a kikapcsolódásra. Az érkezőket arra kérik, hogy a magukkal hozott hulladékot vigyék el, ezzel is óvva a környezet tisztaságát. Szentmisével ünneplik az öreghegyi magyarok nagyasszonya templom búcsú napját. A szertartást október 8-án csütörtökön Spányiantal megyés püspök mutatja be Székesfehérváron, a Boldogságos Szűz Mária, hazánk pártfogója ünnepén. A búcsú arra hívja fel a hívek figyelmét, hogy úgy tekintsünk Jézusra, ahogy a Mária és a magyarok szentek tették életük során, írja a város oldala. A hagyományokhoz hűen a közösség együtt énekli el a Boldogasszony anyán kezdetű Mária éneket. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Folytatódik a csendes, kifejezetten enyhe idő. A napsütést időnként fátyófelhők szűrhetik, esőre továbbra sem kell számítani. Napközben 25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Péntektől azonban visszavesz a meleg, a nyárias értékek után már az ilyenkor megszokott hőmérsékletek jönnek. Vasárnap szakadozhat fel jobban a felhőzet, így hosszabb napos időszakok is lehetnek. Az esernyő egyelőre akár otthon is maradhat.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Jó reggelt az év 280. napján, október 7-e van szerda, Amáliák szülinaposok sok boldogságot kedves ünnepeltek, 6 óra múlt 11 perccel, Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, mindjárt a Backstreet Boys, előttük még Roy és Ádám, most pedig Alex Gaudino jön.

0: Ezt a FM a legjobb zenék. Jó reggelt, friss infók úton lévőknek.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: A 66-os főút pécsi szakaszán Mánfa irányába a 2-es kilométernél egy víznyelő átépítése miatt lezárták az egyik sávot. A 442-es főúton Szolnoktól délre Martfű és Rákóczi-Újfalu között útkarbantartók dolgoznak a 14-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon a hónap végéig, napközben jelzőőrök irányítják a forgalmat. Egyelőre ennyi, és ha dugó baleset lenne, várom a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re. Mosolygósan megy tovább a szerda reggel. Jön Lili Allen és a Smile.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

0: FM a legjobb zenék. Használjuk ki az indián nyár utolsó napját, október 7. szerda, holnap hideg fronttal nyit az igazi ősz. Részletes időjárás jelentés és friss infók a hírekben rögtön 7:30. Jó reggelt, Segi és az Angel folytatja nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: A Köfém Művelődési Házban lesz az idei utolsó egészségnap. Megnyílnak a fehérvári energetikai létesítmények. Zajlik a Gárdonyi Védőnői Rendelő átalakítása. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Idén utoljára lesz városrészi egészségnap Székesfehérváron. A Köfém Művelődési Házban október 17-én ingyenes szűrésekkel várják elsősorban a környéken élőket, számolt be róla az FMC. Ezúttal bőrgyógyász is fogadja a jelentkezőket, emellett állapotfelmérésre és testőszetétel vizsgálatra is lehetőség nyílik. Az előzetes bejelentkezéshez kötött szűrésekre október 12-én lehet telefonon időpontot kérni. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta a rádiónknak Serer Zoltán, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
2: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy ezt hogyan teszi. Ami szintén az idei évnek a zászlós hajója, az a zöld energia. Ez is egy fontos cél és egy fontos irány, amiben az elkövetkezendő évek során az energiatermelésnek mennie kell.
1: Fehérvár megyében három helyszínen, két székesfehérvári fűtőerőmű, valamint a dunaújvárosi szennyvíztisztító telep csatlakozik az erőművek éjszakájához. Megkezdődött a Balatoni úti védőnői rendelő átfogó korszerűsítése Gárdonyban. A mintegy 35 négyzetméteres, az 1970-es évek óta működő épületben átalakítják a belső tereket, valamint a műszaki rendszereket, írja a FEOL. Kicserélik a nyilázárókat, rendbe teszik a homlokzatot, emelet járda és kerítés is épül. A munkálatok miatt a gyermekorvosi rendelő kizárólag a Balatoni út felől közelíthető meg. A védőnői szolgáltatás a kivitelezés idején a Gárdon a kaptárszolgáltatóházban működik, a beruházás várhatóan decemberben fejeződik be. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Folytatódik a csendes, kifejezetten enyhe idő. A napsütést időnként fátyófelhők szűrhetik, esőre továbbra sem kell számítani. Napközben 25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Péntektől azonban visszavesz a meleg. A nyárias értékek után már az ilyenkor megszokott hőmérsékletek jönnek. Vasárnap szakadozhat fel jobban a felhőzet, így hosszabb napos időszakok is lehetnek. Az esernyő egyelőre akár otthon is maradhat.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Még egy nap, az indián nyár, holnap jön a hideg front. Ma még napos időnk lesz, de nyugaton már a holnapi front előszeleként megjelenhetnek felhők is az égen. 22-27 fokot mutatnak majd a hőmérők. Holnap aztán egy északnyugat felől érkező hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának. Nincs vége viszont a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen sláger folyamának. Jön B.O.B. Bruno Mars-szal, Nothing on You a Best FM-en. Jó reggelt!

0: legjobb zenék. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 7 óra, jönnek a legfrissebb hírek, a következő órában pedig többek között Janet Jackson. Vagy Lotfi Begi, Majkával és Gáspár Lacival. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Jövőre megnyílhat az ifjabb Ocskay Gábor jégcsarnok. Szakmai napot tartottak a befogadó múzeumokról. Elindult az egyetemi filmklubok új évada. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Látványos szakaszához érkezett az ifjabb Ocskay Gábor jégcsarnok felújítása. A székesfehérvári létesítmény rekonstrukciója várhatóan 2027 első felében fejeződik be, így a csapatok a következő szezont már ismét a Raktár utcában kezdhetik. A 3,5 milliárd forint TAO támogatásból zajló beruházás során korszerűsítik az épületet, miközben megőrzik annak jellegzetes elemeit és több mint 2000 fős befogadó képességét. Kisebb jégfelületet, új öltözőket és nagyobb konditermet alakítanak ki. Emellett a szakmai és közösségi terek is átalakulnak, tájékoztat a város oldala. Az ikonikus főlelátó és a jégcsarnok katlan jellege megmarad. A megértési nehézségekkel élők kulturális ismeretekhez való hozzáférése állt egy fehérvári szakmai nap középpontjában. A Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontban múzeum pedagógusok, gyógypedagógusok és pedagógusok osztották meg tapasztalataikat arról, hogyan tehetők mindenki számára befogadhatóbbá a múzeumok, írja az FMC. Szó volt a könnyen érthető szövegek készítéséről, a megfelelő kommunikációról és a biztonságos környezet kialakítás. A résztvevők arra is keresték a választ, miként segíthető a műalkotások értelmezése. 28 felsőoktatási intézményben indult el az egyetemi filmklubok új évada. A hallgatók ebben a fél évben is ingyenesen nézhetik meg a magyar filmtörténet klasszikusait. A kezdeményezéshez budapesti, vidéki, valamint határon túli egyetemek is csatlakoztak, a vetítéseken pedig neves filmes alkotókkal is találkozhatnak, mondta a rádiónknak Horváth Csaba, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatója.
2: Összesen csaknem 200 vetítés lesz. A Filmjó egyetemi filmklubok helyi vezető tői 153 filmből álló listáról választhatják ki, hogy mit szeretnének vetíteni. A filmek között kortárs sikerek és megvonhatatlan klasszikusok is szerepelnek. Hogy néhány konkrét példát is mondjak, az idei Oscar nevezett Csendes barát épp úgy látható lesz, mint a kultikus Kontroll, az emblematikus Megáll az idő, vagy a legendás Fehér Lófia című animáció.
1: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Folytatódik a csendes, kifejezetten enyhe idő. A napsütést időnként fátyolfelhők szűrhetik, esőre továbbra sem kell számítani. Napközben 25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Péntektől azonban visszavesz a meleg. A nyárias értékek után már az ilyenkor megszokott hőmérsékletek jönnek. Vasárnap szakadozhat fel jobban a felhőzet, így hosszabb napos időszakok is lehetnek. Az esernyő egyelőre akár otthon is maradhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt! A hét közepén, október 7-e van, szerda, Amália napja, nekik és a szülinaposoknak is nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok. Repül az idő, már csak 85 nap maradt évvégéig. Mindjárt Minden Szentek őszi szünet, aztán karácsony, és hopp, itt is a szilveszter. És már is itt egy újabb ezredfordulós kedvenc, Király Viktor dalával indul az óra. Szól a Fire, Max M. Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, friss infók úton lévőknek.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: A 25-ös főúton Egerben a 11-es kilométertől a 14-esig nagyszabású felújítási munkákat végeznek. A 4 sávos szakaszon mindkét irányban lezártak egy-egy sávot az autósok elől. A forgalmi rendre vonatkozó szabályokat táblákkal jelzik. Az 1-es főúton Törökbálintnál a 10-es és 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani. Jó utat, megyünk tovább Janet Jacksonnal, All For You a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Yeah, come on. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: Best FM a legjobb zenék, Sunny Shining szól majd a fél 8-as hírek után Bob Marley és Funkstar Deluxe közöse. Süt a nap, ma még, aztán holnap jön a front. Hűvösebb őszi idővel, némi csapadékkal, alig lesz 20 fok, úgyhogy használjuk ki az indián nyár utolsó napját. Részletek a hírek végén, aztán zenélünk tovább. Jó reggelt!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Bővíti a használt ruhagyűjtését a MOHU. Székesfehérvár is csatlakozott a világ gyalogló hónaphoz. Módosulhat a lakásépítés szabályozása Kisfaludon. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Ingyenes textilgyűjtő konténerekkel bővíteni a használt ruhák gyűjtését a MOHU. Önkormányzatok, vállalatok, oktatási intézmények, civil szervezetek és más közösségek is igényelhetnek ilyen gyűjtőket. A konténerek kihelyezése mellett az összegyűjt ruhák rendszeres elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik a cég, mondta a rádiónknak Oszori Gábor, a MOHU szóvivője.
2: Ma már országszerte 3500 ilyen textilgyűjtő konténer működik. Támogatjuk azt, hogy ez a gyűjtés ne csak közterületeken, hanem akár zárt helyszíneken, mint például egy munkahely, irodaház, vagy akár iskolában is elérhető legyen, mert ezeknek a közösségek az összefogása az különösen tudja segíteni az országos textilgyűjtést. A textil egy nagyon fontos és nehezen szelektálható hulladék. Nagyon rossz, hogyha az bekerül a kommunális kukába, az ugye ott akkor elszennyeződik. Viszont, hogyha bekerül egy ilyen konténerbe, akkor már szelektálva van, így biztosíthatjuk azt, hogy az visszakerüljön a körforgásba.
1: A székesfehérvári gyűjtőpontok helyét a MOHU térképes keresőjében találhatjuk meg. Székesfehérvár idén is csatlakozott a világ gyalogló hónap országos kezdeményezéséhez. Októberben több ingyenes mozgási lehetőséget kínálnak a lakosságnak. A hónap során Székesfehérvár több pontján tartanak Nordic Walking edzéseket, a Sóstó természetvédelmi területen pedig október 10-én gyalogtúrát tartanak Gáspár Attila természetvédő emlékére, írja a Város oldala. A csoportok a hét mindennapján összesen 16 helyszínen várják a mozogni vágyókat. A kisfaludiak véleményét várják a telken belül kialakítható lakások számának módosításáról. A helyi lakók kezdeményezése alapján a jelenlegi egy helyet két otthon kialakítását tennék lehetővé. A főépítési iroda elkészítette a tervezetet, amelynek nyilvános egyeztetésén Ruth Péter alpolgármester közlése szerint nem volt érdeklődő. Az érintettek október 9-ig írásban küldhetik el észrevételeiket, közölte az FMC. Jelenleg telkenként egy főépítés épület és egy melléképület helyezhető el, a főépületben pedig egy lakás lehet. A változtatás kizárólag Kisfaludra vonatkozik, Öreghegyet nem érinti. Folytatódik a csendes, kifejezetten enyhe idő. A napsütést időnként fátyófelhők szűrhetik, esőre továbbra sem kell számítani. Napközben 25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Péntektől azonban visszavesz a meleg. A nyárias értékek után már az ilyenkor megszokott hőmérsékletek jönnek. Vasárnap szakadozhat fel jobban a felhőzet, így hosszabb napos időszakok is lehetnek. Az esernyő egyelőre akár otthon is maradhat.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 7-én szerdán. Sok boldogságot, kedves Amáliák, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Köztük a ma 84 éves Halász Judit, Kossuth Díjas magyar színésznőt, énekesnőt, előadó művészt.

1953-ban ezen a napon született Tico Torres, Grammy-díjas kubai származású amerikai dobos, a Bon Jovi alapító tagja. ...1959-ben a mai napon született Simon Cowell, angol televíziós producer, vállalkozó, az X-Factor és a Got Talent című tehetségkutató kitalálója. 1967. október 7. megszületett Toni Braxton, Grammy-díjas amerikai énekesnő, a 90-es évek egyik legnagyobb R&B sztárja. És

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Borús a kedvem, ha nem vagy velem. Jön majd az In No Sunshine a For The Cause feldolgozásában, és In No Sunshine majd holnap, amikor jön a hideg front. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben. Rögtön 8 óra, jó reggelt! Itt lesz Geszti Péter és Péter Fibori is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt, mindjárt folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Őszi szünet, irányvesztrém. Fedezzétek fel a megújult várnegyedet, az állatkertet, a kódélményközpont lenyűgöző világát és a várbörtönt. Kávézók, éttermek, programok és élmények várják az egész családot. Egy nap kevés, az őszi szünet, Veszprémben az igazi. Programok és szállásajánlatok, veszpréminfo.hu.
3: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettel mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron, egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
4: Az ősz legjobb programjához nem kell felöltöznöd. Irány a zalakarosi fürdő. Merülj el a gőzölgő gyógyvízben, lazíts a szaunában, vagy csubbanj a családdal. Egyetlen kívánságod lesz, bárcsak tovább tartana. Zalakarosi fürdő, a következő közös élményetek. www.zkf.hu.
5: Jobb állást keresel? Szeretnél több fizetést? Munkahelyet váltanál? Vagy csak érdekelnek a lehetőségek? Gyere el az Alba Regio állásbőrzére, ahol egy nap alatt több állásajánlattal is gazdagodhatsz. Székesfehérvár, Sóstói Stadion. A rendezvényterme október 16 péntek. Részletek az albaregioállásbörze.hu oldalon.
6: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
7: Jöjj kedvesem,
8: egy hang, amely generációkat köt össze. Konzsuzsa koncert október 20-án Székesfehérváron, az Alba Régia sportcsarnokban. Jegyek kaphatók a Fehérvári Jegyirodában és a gag.jegy.hu oldalon.
9: Fesztivál Siófokon, október 9-11 között megtelik élettel a főtér. Kóstolj különleges halételeket, élvezd a családi programokat és az ingyenes koncerteket. A színpadon Berecki Zoltán, Kovalszki meg a Vega, valamint a Pornograszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalán.
10: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
11: Teljes körügyintézés, végleges kivonás,
10: a MOHU szerződéses partnere, nagyautóbontó.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtett.

0: FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: A Köfém Művelődési Házban lesz az idei utolsó egészségnap. Megnyílnak a fehérvári energetikai létesítmények. Zajlik a Gárdonyi Védőnői Rendelő átalakítása. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Idén utoljára lesz Városrészi Egészségnap Székesfehérváron. A Köfém Művelődési Házban október 17-én ingyenes szűrésekkel várják elsősorban a környéken élőket, számolt be róla az FMC. Ezúttal bőrgyógyász is fogadja a jelentkezőket, emellett állapotfelmérésre és testőszetétel vizsgálatra is lehetőség nyílik. Az előzetes bejelentkezéshez kötött szűrésekre október 12-én lehet telefonon időpontot kérni. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta a rádiónknak Serer Zoltán, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
2: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy azt hogyan teszi. Ami szintén az idei évnek a zászlós hajója, az a zöld energia. Ez is egy fontos cél és egy fontos irány, amiben az elkövetkezendő évek során az energiatermelésnek mennie kell.
1: Fehérvár megyében három helyszínen, két székesfehérvári fűtőerőmű, valamint a dunaújvárosi szennyvíztisztító telep csatlakozik az erőművek éjszakájához. Megkezdődött a Balatoni úti védőnői rendelő átfogó korszerűsítése Gárdonyban. A mintegy 35 négyzetméteres, az 1970-es évek óta működő épületben átalakítják a belső tereket, valamint a műszaki rendszereket, írja a FEOL. Kicserélik a nyilázárókat, rendbe teszik a homlokzatot, emelet járda és kerítés is épül. A munkálatok miatt a gyermekorvosi rendelő kizárólag a Balatoni út felől közelíthető meg. A védőnői szolgáltatás a kivitelezés idején a Gárdon a kaptárszolgáltatóházban működik. A beruházás várhatóan decemberben fejeződik be. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Folytatódik a csendes, kifejezetten enyhe idő. A napsütést időnként fátyófelhők szűrhetik, esőre továbbra sem kell számítani. Napközben 25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Péntektől azonban visszavesz a meleg. A nyárias értékek után már az ilyenkor megszokott hőmérsékletek jönnek. Vasárnap szakadozhat fel jobban a felhőzet, így hosszabb napos időszakok is lehetnek. Az esernyő egyelőre akár otthon is maradhat.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
4: Az első Rihannától, akinek párja gyermekeink bálványa, a rapper A$AP Rocky, most már tényleg fellépett Budapesten, 2021-ben a koronavírus miatt maradt el a koncertje, a 2005-ös Sziget Fesztiválos fellépését pedig az utolsó pillanatban mondta vissza. Pondori Play, énekli nője, de jön a One Tee and Cool Tee és a Stuck Abu is nem sokára, 5 perccel múlt 8, jó reggelt, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: csináljunk. Most már megbékélt az az ősi ellenség, nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M3-ason Vásárosnavény felé a 95-ös kilométernél Nagyfüged és Kál között autó és teherautó ütközött, egy sávon halad a forgalom, a torlódás több mint 3 kilométer. Az M7-esen Budapest felé a 160-as jelű Balatonfenyves csomópontnál a lehajtón keresztbe állt egy autó. Jelenleg nem lehet használni a lehajtót, vagy a Balaton keresztúr, vagy a Fonyód csomópontban lehet lehajtani az M7-esről. Jó utat!

0: Best FM, a legjobb zenék. Nagyjából 25 millió dollárért, közel 9 milliárd forintért adta el Angelina Jolie Madonnának egyik hollywoodi luxusvilláját. Az 1000 négyzetméteres vityillóban 6 tágas hálószoba, köztük a mesterhálószoba található, amelyhez saját nappali és spa stílusú luxus fürdőszoba is tartozik. Ezen kívül is van még 10 elegáns fürdőszoba, nappali francia ajtókkal a szabadtérre, étkező, természetesen konyha, mahagóni burkolatú könyvtárszoba, saját edzőterem, beépített klimatizált bortároló, különálló vendégház és medenceház, és még teaház is van. Rögtön 8:30 jönnek a friss hírek, aztán teljes egészében Madonna vógja itt a Besten. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
3: Akció van!
4: Igen, jól hallottad. Az SC Home-ban most óriási akció van. Egész októberben 25% bevezető kedvezménnyel rendelheted meg a legújabb, lenyűgöző modelleket, és ezek karácsonyra még tuti meg lesznek. Ne hagyd ki az év legnagyobb bútorvásárát. Várunk Székesfehérváron a Széchenyi út 116 szám alatt.
5: Igen! Érezd jól magad Charlie-val! November 15-én Székesfehérváron, az Alba Régia sportcsarnokban. Ja, még valami! Jég dupla viszkivel, nem csak a büfében lesz. Jegyek válthatók online a gag.jegy.hu-n.
6: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
7: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében, a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
8: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel! Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
9: Az ősz legjobb programjához nem kell felöltöznöd. Irány a zalakarosi fürdő. Merülj el a gőzölgő gyógyvízben, lazíts a szaunában, vagy csubbanj a családdal. Egyetlen kívánságod lesz, bárcsak tovább tartana. Zalakarosi fürdő, a következő közös élményetek. www.zkf.hu.
10: Őszi szünet, Irány Veszprém. Fedezzétek fel a megújult várnegyedet, az állatkertet, a kódélményközpont lenyűgöző világát és a várbörtönt. Kávézók, éttermek, programok és élmények várják az egész családot. Egy nap kevés, az őszi szünet Veszprémben az igazi. Programok és szállásajánlatok veszpréminfo.hu.
11: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak.
12: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
13: Jövőre megnyílhat az ifjabb Ocskay Gábor jégcsarnok. Szakmai napot tartottak a befogadó múzeumokról. Elindult az egyetemi filmklubok új évada. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Látványos szakaszához érkezett az ifjabb Ocskay Gábor jégcsarnok felújítása. A székesfehérvári létesítmény rekonstrukciója várhatóan 2027 első felében fejeződik be, így a csapatok a következő szezont már ismét a Raktár utcában kezdhetik. A 3,5 milliárd forint TAO támogatásból zajló beruházás során korszerűsítik az épületet, miközben megőrzik annak jellegzetes elemeit és több mint 2000 fős befogadó képességét. Kisebb jégfelületet, új öltözőt öltözőket és nagyobb konditermet alakítanak ki. Emellett a szakmai és közösségi terek is átalakulnak, tájékoztat a város oldala. Az ikonikus főlelátó és a jégcsarnok katlan jellege megmarad. A megértési nehézségekkel élők kulturális ismeretekhez való hozzáférése állt egy fehérvári szakmai nap középpontjában. A Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontban múzeum pedagógusok, gyógypedagógusok és pedagógusok osztották meg tapasztalataikat arról, hogyan tehetők mindenki számára befogadhatóbbá a múzeumok, írja az FMC. Szó volt a könnyen érthető szövegek készítéséről, a megfelelő kommunikációról és a biztonságos környezet kialakítás. A résztvevők arra is keresték a választ, miként segíthető a műalkotások értelmezése. 28 felsőoktatási intézményben indult el az Egyetemi Filmklubok új évada. A hallgatók ebben a fél évben is ingyenesen nézhetik meg a magyar filmtörténet klasszikusait. A kezdeményezéshez budapesti, vidéki, valamint határon túli egyetemek is csatlakoztak, a vetítéseken pedig neves filmes alkotókkal is találkozhatnak, mondta a rádiónknak Horváth Csaba, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatója.
14: Összesen csak nem 200 vetítés lesz. A Filmjó Egyetemi Filmklubok helyi vezetői egy 153 filmből álló listáról választhatják ki, hogy mit szeretnének vetíteni. A filmek között kortárs sikerek és megvonhatatlan klasszikusok is szerepelnek. Hogy néhány konkrét példát is mondjak, az idei Oscar nevezett Csendes barát épp úgy látható lesz, mint a Kultikus kontroll, az emblematikus Megáll az idő, vagy a legendás Fehér Lófia című animáció.
13: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Folytatódik a csendes, kifejezetten enyhe idő. A napsütést időnként fátyófelhők szűrhetik, esőre továbbra sem kell számítani. Napközben 25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Péntektől azonban visszavesz a meleg. A nyárias értékek után már az ilyenkor megszokott hőmérsékletek jönnek. Vasárnap szakadozhat fel jobban a felhőzet, így hosszabb napos időszakok is lehetnek. Az esernyő egyelőre akár otthon is maradhat.
11: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Best FM, a legjobb zenék. Még másfél nap az indián nyár, mert hogy ma még nincs változás, holnap sem a nap első felében. Napos idővel indul a csütörtök, aztán délutántól egyre több lesz a felhő, estétől több helyen lehet eső, zápor, illetve zivatarok is előfordulhatnak. Holnap még 22-28 fok közé melegszik a levegő, viszont pénteken már csak 15-22 fok között lesz a maximum. Jön az alkalmi formáció a Love Message, hasonló című dala. A Love Message itt a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat kívánok! Október 7-e, szerda, friss hírei után szólnak tovább a legjobb zenék, köztük a Fats & Small-é. És itt lesz az FLM is.

0: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
2: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
3: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
2: A MOHUS szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
4: Holfesztivál Siófokon. Október 9-11 között megtelik élettel a főtér. Kóstolj különleges halételeket, élvezd a családi programokat és az ingyenes koncerteket. A színpadon Berezki Zoltán, Kovalszky meg a Vega, valamint a Pornograszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalán.
5: Jobb állást keresel? Szeretnél több fizetést? Munkahelyet váltanál? Vagy csak érdekelnek a lehetőségek? Gyere el az Alba Regio állásbőrzére, ahol egy nap alatt több állásajánlattal is gazdagodhatsz. Székesfehérvár, Sóstói Stadion rendezvényterme, október 16. péntek. Részletek az albaregioállásbőrze.hu oldalon.
6: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
7: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében, a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
8: Akció van!
9: Igen, jól hallottad, az SC Home-ban most óriási akció van. Egész októberben 25% bevezető kedvezménnyel rendelheted meg a legújabb, lenyűgöző modelleket, és ezek karácsonyra még tuti meg lesznek. Ne hagyd ki az év legnagyobb bútorvásárát. Várunk Székesfehérváron a Széchenyi út 116 szám alatt.
10: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Jettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Jettel üzletünk, vagy a jettel.hu per otthoni internet oldal.
11: Jöjj kedvesem, gyere.
12: Egy hang, amely generációkat köt össze. Konzsuzsa koncert október 20-án Székesfehérváron, az Alba Régia sportcsarnokban. Jegyek kaphatók a Fehérvári Jegyirodában és a gag.jegy.hu oldalon.
13: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
14: Reklámot hallottak.
13: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
15: Bővíti a használt ruhagyűjtését a MOHU. Székesfehérvár is csatlakozott a világ gyalogló hónaphoz. Módosulhat a lakásépítés szabályozása Kisfaludon. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ingyenes textilgyűjtő konténerekkel bővíteni a használt ruhák gyűjtését a MOHU. Önkormányzatok, vállalatok, oktatási intézmények, civil szervezetek és más közösségek is igényelhetnek ilyen gyűjtőket. A konténerek kihelyezése mellett az összegyűjt ruhák rendszeres elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik a cég, mondta rádiónknak Oszori Gábor, a MOHU szóvivője.
16: Ma már országszerte 3500 ilyen textilgyűjtő konténer működik. Támogatjuk azt, hogy ez a gyűjtés ne csak közterületeken, hanem akár zárt helyszíneken, mint például egy munkahely, irodaház, vagy akár iskolában is elérhető legyen, mert ezeknek a közösségeknek az összefogása az különösen tudja segíteni az országos textilgyűjtést. A textil egy nagyon fontos és nehezen szelektálható hulladék, nagyon rossz, hogyha az bekerül a kommunális kukába, az ugye ott akkor elszennyeződik. Viszont, hogyha bekerül egy ilyen konténerbe, akkor már szelektálva van, így biztosíthatjuk azt, hogy az visszakerüljön a körforgásba.
15: A székesfehérvári gyűjtőpontok helyét a MOHU térképes keresőjében találhatjuk meg. Székesfehérvár idén is csatlakozott a világ gyalogló hónap országos kezdeményezéséhez. Októberben több ingyenes mozgási lehetőséget kínálnak a lakosságnak. A hónap során Székesfehérvár több pontján tartanak Nordic Walking edzéseket, a Sóstó természetvédelmi területen pedig október 10-én gyalogtúrát tartanak Gáspár Attila természetvédő emlékére, írja a Város oldala. A csoportok a hét mindennapján összesen 16 helyszínen várják a mozogni vágyókat. A kisfaludiak véleményét várják a telken belül kialakítható lakások számának módosításáról. A helyi lakók kezdeményezése alapján a jelenlegi egy helyet két otthon kialakítását tennék lehetővé. A főépítési iroda elkészítette a tervezetet, amelynek nyilvános egyeztetésén Roth Péter alpolgármester közlése szerint nem volt érdeklődő. Az érintettek október 9-éig írásban küldhetik el észrevételeiket, közölte az FMC. Jelenleg telkenként egy fő épület is egy melléképület helyezhető el, a főépületben pedig egy lakás lehet. A változtatás kizárólag Kisfaludra vonatkozik, Öreghegyet nem érinti. Folytatódik a csendes, kifejezetten enyhe idő. A napsütést időnként fátyófelhők szűrhetik, esőre továbbra sem kell számítani. Napközben 25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Péntektől azonban visszavesz a meleg. A nyárias értékek után már az ilyenkor megszokott hőmérsékletek jönnek. Vasárnap szakadozhat fel jobban a felhőzet, így hosszabb napos időszakok is lehetnek. Az esernyő egyelőre akár otthon is maradhat.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
17: 2026. október 7-e szerda van, az indián nyár utolsó napjának alátestő zenéi pedig ebben az órában. Shanice-től az I Love Your Smile, Justin Timberlake és a Like I Love You is jön, akárcsak a Salt and Pepper dala a Shoop. Az órát egy síren kezdi a Shivers-el, 5 perccel múlt 8. Jó reggelt, jó utat! Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: a képlet. Best FM, a legjobb zenék, hasznos infók autósoknak.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves Média Markt.
0: Tart a helyszínelés az M3-ason Vásárosnamény felé, ahol korábban Nagyfüged és Kál között autó és teherautó ütközött. Még mindig egy sávon halad a forgalom, a torlódás 3-4 kilométer. Az M1-es Budapest felé több helyen is szakaszosan torlódik. Tatabánya térségében a terelés kezdeténél, majd távolabb Óbarok és Biatorbágy között is lassabb haladásra kell készülni. Jó utat!
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Jazz FM a legjobb zenék. Egy kis ízelítőt hallottunk a Depeche Mode-tól a pénteki időjárás hangulatából. No good, hűvösebb lesz, felhősebb, és jó pár záporon, zivataron is túl lehetünk. Holnap érkezik a hidegfront, ma még marad az indián nyár, de holnap sem hűl le még a levegő, majd csak péntekre. Viszont holnap délutántól estétől hegyre több lesz a felhő, és eső, zápor, akár zivatar is kialakulhat. A No Good után No One, Alicia Keys a legjobb zenék között.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, a világhírű Carlos Santanával megyünk tovább, aki egyik legnagyobb példaképének Szabó Gábort, azt a világhírű magyar jazzgitárost és zeneszerzőt tartja, aki az 1956-os forradalom után emigrált az Egyesült Államokba, ahol a Berkeley Zenei Egyetemen tanult, és az első olyan magyar jazzzenész lett, aki komoly nemzetközi karriert futott be. Santana sokat merített Szabó

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Mesélhetnék arról, hogy mi van velem, hogy folyton fáradt vagyok, és sokszor fáj a fejem. Túl kevésnek érzem mások mellett már önmagam, pedig örülöttem lassan már mindenki ugyanolyan. Elmesélhetném azt is, hogy milyen érzés, ha jön a kérdés, miért vagyok ugyanabban, amiben tegnap. Aki meg nem érdemli meg, az mindent megkap. Yeah.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 után jön majd a látnoki képességű svéd csapat, az Észobész, akik már 98-ban látták, hogy a 2026-os nyár kegyetlen lesz. Cruel Summer, és persze jönnek magyarok is, például Lotfi Begi a Cosmix-szal. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Mindjárt folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: A Köfém Művelődési Házban lesz az idei utolsó egészségnap. Megnyílnak a fehérvári energetikai létesítmények. Zajlik a Gárdonyi Védőnői Rendelő átalakítása. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Idén utoljára lesz Városrészi Egészségnap Székesfehérváron. A Köfém Művelődési Házban október 17-én ingyenes szűrésekkel várják elsősorban a környéken élőket, számolt be róla az FMC. Ezúttal bőrgyógyász is fogadja a jelentkezőket, emellett állapotfelmérésre és testőszetétel vizsgálatra is lehetőség nyílik. Az előzetes bejelentkezéshez kötött szűrésekre október 12-én lehet telefonon időpontot kérni. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta a rádiónknak Serer Zoltán, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
2: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy ezt hogyan teszik. Ami szintén az idei évnek a zászlós hajója, az a zöld energia. Ez is egy fontos cél és egy fontos irány, amiben az elkövetkezendő évek során az energiatermelésnek mennie kell.
1: Fehérvár megyében három helyszínen, két székesfehérvári fűtőerőmű, valamint a dunaújvárosi szennyvíztisztító telep csatlakozik az erőművek éjszakájához. Megkezdődött a Balatoni úti védőnői rendelő átfogó korszerűsítése Gárdonyban. A mintegy 35 négyzetméteres, az 1970-es évek óta működő épületben átalakítják a belső tereket, valamint a műszaki rendszereket, írja a FEOL. Kicserélik a nyilázárokat, rendbe teszik a homlokzatot, emeletjárda és kerítés is épül. A munkálatok miatt a gyermekorvosi rendelő kizárólag a Balatoni út felől közelíthető meg. A védőnői szolgáltatás a kivitelezés idején a Gárdon a kaptárszolgáltatóházban működik, a beruházás várhatóan decemberben fejeződik be. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Folytatódik a csendes, kifejezetten enyhe idő. A napsütést időnként fátyófelhők szűrhetik, esőre továbbra sem kell számítani. Napközben 25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Péntektől azonban visszavesz a meleg, a nyárias értékek után már az ilyenkor megszokott hőmérsékletek jönnek. Vasárnap szakadozhat fel jobban a felhőzet, így hosszabb napos időszakok is lehetnek. Az esernyő egyelőre akár otthon is maradhat.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Most azaz 2026. október 7-én 5 perccel 10 után az év 280. napján még 85 nap van évvégéig. A mai névnaposok az Amáliák, sok boldogságot nekik és a szülinaposoknak is. A világ, amiben élünk, nagyjából így koordinátákban. This is the world we live in. Az Alcazar kezd. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tisztos sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: vesz, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: 1975, we brought you an album with a song.

Next FM, a legjobb zenék. 2026. június 30. Széchény, 42 Celsius fok. Ez az új magyarországi melegrekord. Ennyire kegyetlen volt az idei nyár. A svéd észobbész hasonló című 98-as slágerével, a Cruel Summerrel megy tovább a szerda délelőtt.

0: Best FM a legjobb zenék. Friss közlekedési infók, dolgoznak az M5-ösön Röszke felé Lajos Mizse térségében. A 71-es és a 72-es kilométer között csak egy sáv járható, 4-5 kilométeres a dugó. Az M1-esen Budapest felé több helyen is szakaszosan torlódik a pálya. Tatabánya a térségében a terelés kezdeténél lassul a forgalom, majd Óbarok és Biatorbágy között is. A Hegyeshalom felé vezető oldal is torlódik Bicskénél karbantartás miatt több kilométeren. Kitartást, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is indul a délelőtt utolsó órája benne a sztárpár Jay-Z és Beyoncé duettjével. Vagy az Airi Mafiával. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Indul hétfőn az őszi érettségi időszak. Szeméttelep égett Kistarcsa és Csömör között. Ma és holnap még enyhe időnk lesz, de holnap már eshet is. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kezdődnek hétfőn az őszi érettségik. Legtöbben előrehozott vizsgát tesznek, de rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló vagy javító vizsgára is lehetett jelentkezni. A sorozat a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel indul. 221 intézményben várhatóan csaknem 25 ezeren érettségiznek majd. Az írásbelik október 22-éig zajlanak, ezután jönnek az emelt, majd a középszintű szóbelik egészen november 20-áig. Idén is sok dolguk volt a vízimentőknek. Csak a strandokon majdnem 4400 esetet láttak el. A 415 szakember 61 strandon dolgozott. Itt a vízből 56 fürdőzőt kellett kihozni. A szakszolgálat hajói legalább 300 alkalommal futottak ki, és csaknem 100 embert mentettek ki a vízből. A búvárok sem unatkoztak, kerestek balesetben eltűnteket és elvesztett tárgyakat is. A Balatonból 3 elsüllyedt hajót emeltek ki. 10 szálláshely verseng idén az év turistaháza címért. A Bakonytól a Zemplénig olyan természetközeli szálláshelyek kerültek a döntőbe, amelyeknél a felszereltség mellett a környék látnivalóit és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. Részletek Bántakács Gyöngyitől, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatójától.
2: Idén is 10 döntős turistaház verseng a címért. Turistaházak, kulcsos házak és különleges természetközeli szálláshelyek egyaránt. A turistaházak korszerű, kényelmes és megfizethető szálláshelyek. Jó kiinduló pontjai lehetnek egy családi kirándulásnak, baráti hétvégének, vagy akár egy többnapos túrának is. Szeretnénk felhívni az emberek figyelmét arra, hogy a természetközeli szálláshelyeken keresztül Magyarország természeti értékeit is meg tudják ismerni. A közönség szavazás október 12 évfélig tart, bárki voksolhat a kedvencére az aktívkalandor.hu oldalon.
1: Eloltották a tüzet a Szeméttelepen Kistarcsa és Csömör között. A fővárosi és gödöllői hivatásos, valamint a csömöri, fóti és rózsadombi önkéntes tűzoltók 5 sugárral oltották a lángokat, a rajok munkáját 3 munkagép is segítette. Alapvetően száraz, derült vagy fátyol felhős időnk lesz, de előfordulhatnak kissé felhősebb körzetek is. A hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Holnap aztán jobban ellepik a felhők az eget. Egyre több felé jöhet eső, zápor, néhol zivatar. Délután még 22-28 fok várható. Pénteken napközben már szakadozhat a felhőzet. Többfelé megszűnik a csapadék, de lehűlés érkezik. Már csak 16-23 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó munkát, jó utat kívánok! Október 7. napján, a hét közepén, szerdán, Amália napja van nekik és a szülinaposoknak is. Nagyon sok boldogságot! Robbie Williams, Angels, így indul az óra. Készül Shaggy, itt lesz a Pete lesz, és jön Michael és Janet Jackson is. Max M. Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Best FM, a legjobb zenék. 1995-öt írtunk, amikor Londonban a zenei producer Rollo Armstrong, a klasszikus zenei képzettségű billentyűs és DJ Sister Bliss, valamint a buddhista szemléletű rapper és énekes Maxi Jazz megalapította a Faithless-t, és még az év novemberében meg is jelent a most érkező Insomnia, a zenekar legikonikusabb és legnagyobb slágere, amely felért a brit kislemezlista csúcsára, valamint több országban is number one helyig jutott.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, a legfrissebbek az utakról. Ma is nagyon lassú az 52-es főút a felújítások miatt, Fülöpszállás és Solt között. A félútpályát sok helyen lezárták napközben, és főleg reggel és a délutáni csúcsban hosszabb menetidőre kell készülni. Dolgoznak az M5-ösön Röszke felé, Lajos Mizse térségében. Egy sáv járható, 4-5 kilométeres a torlódás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én a

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Ritával és Pinkkel, szól már is a Stupid Girls, jó étvágyat az ebédhez, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jól halad a kötelező nyugtaadatszolgáltatás, mágneses társasjátékot hívtak vissza fulladás veszély miatt. Holnapra már esőt is ígérnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Szeptemberben több mint 12 millió nyugtáról érkezett adat a NAV-hoz. Ez volt az első hónap, amikor már nem csak a számlákról, hanem a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is információt kellett küldeni az adóhatóságnak. Ami az e-pénztárgépeket illeti, ezekből a vállalkozások eddig több mint 16 ezret helyeztek üzembe, és mintegy 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki, így több mint 6 milliárd forint összértékben. A hivatal egyébként év végéig nem bünteti a mulasztókat, hanem tájékoztatással, képzésekkel segít. Az emberre is veszélyes parazitákat vizsgálják a hazai róka és aranysakál állományban. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, a Vadászkamara és több egyetem közös programjában azt térképezik fel, hol fordulnak elő nagyobb számban ezek az élősködők. Az 5 hónap alatt 700 mintát elemeznek, mondta rádiónknak Szél Zoltán, a hatóság parazitológiai hal- és méhbetegségek nemzeti referencia osztályának vezetője.
2: Két parazita csoportot vizsgálunk, az egyik a róka 5 tagú galancférge, ez egy pici mikroszkópikus galancférge, az emberre nézve legveszélyesebb, legsúlyosabb őshonos parazita, és egy fonálférgeség, ha egy fiatal róka 30-40-50 kilométer vándorol mondjuk egy új teritorium megkereséséért, az aranysakál több száz kilométert is vándorolhat, az viszi magával a benne lévő kórokozókat, így ezeket a parazitákat is. Az elejtett állatokból veszünk mintát, amely arra ad majd választ, hogy vajon terjednek-e ezek a paraziták a környező térségekre.
1: Újszülött kislányt hagytak a Szent János Centrum Kórház baba mentő inkubátorában. A rendszer hétfő délután jelzett. A csecsemő az első vizsgálatok szerint egészséges, állapota stabil. Veszélyes társasjátékot hívott vissza a fogyasztóvédelem. A Magnetic Blackstones nevű termék kicsi, de a megengedetnél erősebb mágneseket tartalmaz. Ha ezeket egy kisgyerek lenyeli, az fulladást vagy súlyos bélkárosodást okozhat. A hatóság kéri, hogy aki megvette a holland online forgalmazó oldalán ezt a játékot, vegye el a kicsik elől és ne használja tovább. Felhők megjelenhetnek az égen, és néhol jobban össze is gyűlhetnek, de azért nagyrészt napos időre van ma kilátás eső nélkül. A hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Késő estére ebből 6-18 fok marad. Holnap aztán jobban ellepik a felhők az eget, egyre több felé jöhet eső, zápor, néhol zivatar. A napsütés legtovább keleten tarthat ki. A szelet sokfelé élénk, erős lökések kísérhetik. Délután még 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás szerdát, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, itt vagyunk a hét közepén, jobban mondva a munka hét közepén, úgyhogy hallgassunk pörgős dalokat, hogy jobban bírjuk a hét második felét. Az Aquával, a Margaret Islanddel, a Black Cat-ekkel ezt mind megtehetjük, de Pinkkel már indul is a délután és az óra, jön a Stupid Girls, szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Szép délutánt kívánok mindenkinek, igazán szuper szerdát. Én Majoros Rita vagyok, és itt leszek önökkel egész délután, hogy kibírjuk együtt a munkát, de ott legyek önökkel útközben is, vagy akár kikapcsolódás közben. De ha éppen bevásárlás közben, vagy mint tegnap lakásfelújítás közben hallgatnak Best FM-et, akkor is ott vagyok, és hozom a legjobb zenéket. Hogy vannak? Remélem, hogy jól telik a szerda, és hogy már így a hét közepén egy kicsit tudunk a hétvégében gondolkodni. Legalábbis az, hogy hétvége, az már egy kicsit nyugalommal tölt el minket, hogy azért egészen gyorsan telik ez a hét. Ha még jó zenéket hallgatunk, akkor aztán végképp. Black Attack Heart lesz érkezik a folytatásban, de jön a Margaret Island és a Valahol. Hamarosan hozom a közlekedési információkat, de csak is kizárólag az Aqua Barbie körje után.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Ahogy ígértem, ma is ott leszek, és ott vagyok önökkel az utakon. Bárkinek bármilyen információja van, azért azt is megköszönöm, hogyha elküldi vagy felhív a számunk 0620 55 55 155, de én amint kapom az infókat, már adom is tovább. Az M1-es autópályán Budapest felé szakaszos torlódás van. Tatabánya térségében a terelés kezdeténél lassulás, majd Óbarok és Biatorbágy között is lassulás tapasztalható. A Hegyeshalom felé vezető oldalon Bicske térségében pedig karbantartási munkák folynak. A 33-as és a 39-es kilométerek között haladnak mozgó tereléssel, és így itt a külső sáv le is van zárva. Több kilométeren keresztül emiatt van torlódás. 0620 55 55 155 még egyszer a számunk, ha bárkinek útinfója van. Bárhonnan az ország útjaira, köszönöm, ha jelentkezik. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Csak jöttem egy jelet adni, hogy használják ki ezt a csodálatos időt kint. Tényleg nincs túl meleg, nincs túl hideg. Ez az igazi indián nyár, vagy vénasszonyok nyaran, nevezzük bárminek is. Én ezt szeretem a legjobban, hogy mindenre tökéletes ez az idő. Úgyhogy ez most tényleg egy jel, hogy használják ki, üljenek ki egy teraszra kávézni munka után, vagy akár ha van most lehetőségük, akkor azonnal vigyék el a gyerekeket játszótérre kirándulni, vigyék el a kutyát is sétálni, kirándulni, vagy egyszerűen csak tényleg élvezzék, szívják a D-vitamint magukba, mert hogy holnap sajnos már egy kicsit hűvösebb lesz, aztán hétvégén jön az igazi őszi idő, esős is lesz, 5-6 fokkal kevesebb, szóval talán lehet, hogy ez az utolsó lehetőségünk ezen az őszön, aztán persze majd meglátjuk a következő hetek időjárását, de ma ki kell használni ezt az időt, úgyhogy ezért jöttem, hogy ezt gyorsan elmondjam, vagy erre így figyelmeztessek mindenkit, használják ki ezt a mai csoda időt. És hallgassanak mellé isteni zenéket, na azzal még a délután is sokkal jobb. Kelly Clarkson, Since You Begun, itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Zuhany belém, ezt hallottuk a Well Hello-tól, a folytatásban pedig friss híreket hallgatunk.

0: Mert hogy pár perc múlva délután egy óra lesz. Tényleg nagyon gyorsan megy ez a mai nap is, már el is telt ugye egy óra a délutánból, úgyhogy süvítünk át a következőbe. Jönnek tehát a legfrissebb hírek, a következő órában pedig hozom majd a nap kérdését is, és aztán olyan zenéket, mint a Compact Disco és a Hősök dala. Minden rendben? És itt lesz a Gorillaz is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Idén is díjazták a családbarát kórházakat. 5 évig érlelnek majd a világűrben egy viszkit. Hamarosan vége lehet a nyárias ősznek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kezdődnek hétfőn az őszi érettségik. Legtöbben előrehozott vizsgát tesznek, de rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító vizsgára is lehetett jelentkezni. A sorozat a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel indul. 221 intézményben várhatóan csak nem 25 ezeren érettségiznek majd. Idén is díjazták a családbarát egészségügyi intézményeket. A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség már 8. alkalommal ismerte el a kórházak ilyen irányú törekvéseit. Megválasztották az év családbarát kórházát és magánegészségügyi intézményét, emellett pedig 18 kórházi osztály is minősítést kapott. Az elismerésről Csuti Anna Máriát, a Családbarát Egészségügy projekt vezetőjét kérdeztük.
2: Amikor megalakult a díj, az volt a fő célja, hogy azok a kórházi alkalmazottak, akik sokszor a magánéletüket is feláldozva tesznek a betegekért, egy elismerésben tudjanak részesülni. Illetve az, hogy a különböző osztályokon észrevegyék azt, hogy ott is emberek dolgoznak, és valahogy együttesen a problémákat, amik egy ilyen kis családban, mert azért ők már két család működnek sokszor, meg lehessen oldani. Két dolgot néz a zsűri, egyrészben a családbarátságot a betegekkel szemben, illetve a munkatársakkal szemben a családbarátságot.
1: Több mint 1 millió eurót sikkaszthatott el az Állami Lottótársaság két pénzügyi vezetője Észak-Macedóniában. A két nőnél házkutatást tartottak. Itt a mobiltelefonok, számítógépek mellett készpénzt, aranyat, ékszereket, értékes órákat és luxustáskákat is lefoglaltak. A gyanú szerint tavaly előtt tüntették el a hatalmas összeget nem létező pénzügyi tranzakciókkal, utalásokkal, hamis dokumentumokkal. A két gyanúsítottat őrizetbe vették. Űrbéli kalandra indul a viszki. Skót és japán tudósok a tervek szerint 2028-ban juttatják majd el a mintát a világűrbe egy műholddal. A nedűt 5 évig érlelik majd a föld körül. Azt remélik, hogy a fél évtizedes utazás karakteres ízt ad majd a viszkinek. Alapvetően száraz, derült vagy fátyol felhős időnk lesz, de előfordulhatnak kissé felhősebb körzetek is. A hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Holnap aztán jobban ellepik a felhők az eget, egyre több felé jöhet eső, zápor, néhol zivatar. Délután még 22-28 fok várható. Pénteken napközben már szakadozhat a felhőzet, többfelé megszűnik a csapadék, de lehűlés érkezik. Már csak 16-23 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt mindenkinek, elmúlt 1 óra és 3 perccel, én Majoros Rita vagyok. Remélem, hogy jól vannak, jól telik a szerda, és hogy ebben az órában is velem tartanak. Hozom a nap kérdését, ahogy ígértem, de előtte zenél a Hooligans, jön a Vér nem válik vízzé, itt lesz a White Town és a Your Woman, most pedig Michael Gray indítja az órát. Jön a The Weeknd.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, meghoztam a nap kérdését, amihez alapot igazából Fodor Rajmi, bocsánat, Rajmond adta meg, ő ugye az olimpikon, olimpiai bajnok vízilabdázónk, és hát összefutottam vele itt a folyosón, és az egyik kolléganő azt mondta, hogy hát annak idején, amikor ő tinédzser volt, akkor a titkos szerelme bizony Fodor Rajmond volt, úgyhogy arra gondoltam, hogy szerintem mindenkinek volt titkos szerelme annak idején. Kinek ki volt a titkos szerelme, a crush-a, hogy ilyen 2026-osan fogalmazok, bár ez lehet, hogy még inkább 2025-ös, és most boomerkedek itt. Na de a lényeg az, hogy talán tinédzser korunkban mindegyikünknek volt titkos szerelme. Én például Ville Valóért voltam nagyon oda a Him zenekarból, vagy hát még előtte Nick Carterért a Backstreet Boysból. Sokáig azt gondoltam, hogy nekem énekli a dalszövegeket. Hát ez sajnos nem volt így, bár így utólag nem is biztos, hogy baj. Na de a lényeg az, hogy a titkos szerelmek tinédzser korunkból. Hát ezeket most felelevenítjük ezen a délutánon. Jöhetnek hírességek, kevésbé hírességek, akár mondjuk a szomszéd padban ülő Jánoska is, úgyhogy jöhetnek a titkos szerelmek. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzik. Ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, úgyhogy várom a válaszokat. Cserébe Dimples D-t hozok, Sucker DJ a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-es autópályán Budapest felé torlódás úgy tűnik mérséklődött, ezt írták többen is a hallgatóink közül. Tatabánya térségében a terelés kezdeténél van még egy kis lassulás, majd Óbarok és Biatorbágy között is, de inkább csak lassulás, mint torlódás. Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajosmizse térségében pedig dolgoznak, a 71-es és a 72-es kilométerek között csak egy sáv autózható, itt legalább olyan 5 kilométeres a dugó. És folytatódik a terelés kiépítése Budapest felé is, Ócsánál, a 30-as kilométernél a forgalom csak egy sávon halad, itt is 3-4 kilométeres már a torlódás. A 11-es főúton pedig Szentendre belterületén, a Dunakanyar körúton, közel az Attila utcához egy autó a lámpának és a járda szegélynek hajtott. Ezen a szakaszon a Budapest felé vezető oldal belső sávja van zárva, emiatt van ott egy kis torlódás. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155, ez a hívható telefonszámunk is, de az üzeneteket is ide várom. Ha valakinek útinfója van, megköszönöm, ha jelentkezik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
2: Fultam, figyelj, szíved a tánc. Felkap téged itt, sem vagy már.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Úgy tűnik, hogy a nap kérdése megihlette a hallgatókat, mert hogy arra vagyok ma kíváncsi, hogy kinek ki volt a tinédzserkori titkos szerelme, és hát nagyon sokan elgondolkodtak ezen a kérdésen. Na de nézzük! Leonardo DiCaprio, ezt írja Erika. A Titanic után minden lány szerelmes volt, belém pedig különösen. Azt írja Réka, nekem David Beckham. A Spice Girls miatt kezdtem nézni a focit, és hát természetesen nem a foci érdekelt. Hát szerintem ezzel sokan így voltunk. Nekem Nuno Gomez volt a portugálok nagy kedvence. Hát ő volt az egyik titkos szerelmem. 0-20-55-55-155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jönnek ide még az üzenetek. Hát rengeteg érkezett, úgyhogy igyekszem az összeset beolvasni. Na meg közben Krisztina Aguilera-t is játszani. Ain't No Other Man, itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hát tényleg úgy tűnik, hogy betalált a délutáni téma, kinek ki volt a tinédzserkori nagy szerelme, hát már jöhetnek is az üzenetek 0620 55 55 155, de Facebookon is, Instagramon is lehet írni.

fel is lehet hívni ezen a számon, szóval várom az üzeneteket a következő órában is, mert hogy percek múlva 2 óra, jönnek a legfrissebb hírek, utána megyünk tovább a Caesar Sisters-el, jön az I Don't Feel Like Dancing. És zenél majd a Honey Beast is.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Keresik az év turista házát. A gyógyszergyártásban lehetnek jelentősek az idei kémiai Nobel-díjasok kutatásai. Holnap már jól jöhet az esernyő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Több mint 22 ezer köbméternyi követ építettek be a Duna medrébe a katonák Paksnál. Az atomerőmű közelében majdnem 1000 honvéd, köztük több helikopteres, tűzszerész vagy búvár, mintegy 28 ezer munkaórában 145 technikai eszközzel dolgozott a különböző feladatokon, hangsúlyozta a honvédelmi miniszter. Rusin Szendi Romulus közösségi oldalán jelezte, az úgynevezett fenékküszöb működik, és ha nem készült volna el, akkor az atomerőmű valószínűleg nem tudna dolgozni. 10 szálláshely verseng idén az év turista háza címért. A Bakonytól a Zemplénig olyan természetközeli szálláshelyek kerültek a döntőbe, amelyeknél a felszereltség mellett a környék látnivalóit és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. A győztesről közönségszavazás dönt. Részletek Bentakács Gyöngyitől, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatójától.
2: Idén is 10 döntős turistaház verseng a címért. Turistaházak, kulcsos házak és különleges természetközeli szálláshelyek egyaránt. Szeretnénk felhívni az emberek figyelmét arra, hogy a természetközeli szálláshelyeken keresztül Magyarország természeti értékeit is meg tudják ismerni. A közönség szavazás október 12 évfélig tart, bárki voksolhat a kedvencére az aktívkalandor.hu oldalon.
1: A tükörkép molekulákkal kapcsolatos felfedezésekért jár idén a kémiai Nobel-díj. Bizonyos molekulák, például az aminosavak kétféle változatban léteznek, és a sejtjeinkben lévő fehérjék ezek közül csak az egyiket tartalmazzák. A francia Henri Kagan és a japán Kenzo Soai rájött arra, hogy ez hogyan alakulhatott ki, és hogyan lehet irányítani az ezeket érintő kémiai reakciókat. A kutatások a gyógyszergyártásban lehetnek jelentősek. Vége a mozdulatlanságnak a kutakon, csaknem 3 hét után ma ismét emelkedett a benzinára. A 95-ösért 5 forinttal többet, literenként átlagosan 641 forintot kérnek. A gázolajára most sem változott, átlagosan 709 forint maradt, írja a holtankoljak.hu. Felhők megjelenhetnek az égen, és néhol jobban össze is gyűlhetnek, de azért nagyrészt napos időre van ma kilátás eső nélkül. A hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Késő estére ebből 6-18 fok marad. Holnap aztán jobban ellepik a felhők az eget, egyre több felé jöhet eső, zápor, néhol zivatar. A napsütés legtovább keleten tarthat ki. A szelet sokfelé élénk, erős lökések kísérhetik. Délután még 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A felejthetetlen slágerkavalkád 2 óra után 4 perccel is folytatódik. Én Majoros Rita vagyok, és olyan zenéket hozok, mint Tupac és a California Love, vagy az Aerosmith és az Amazing. Itt lesz a Savage Garden is, jön majd a Planet Funk, de most a Caesar Sisters ikonikus slágerével táncolunk, jön az I Don't Feel Like Dancing. Legyen szép a napjuk!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Közel 30 évvel Tupac halála után ítélet született meggyilkolásának ügyében, mert 1996. szeptember 7-én Las Vegasban tüzet nyitottak Tupac autójára, amiben egyébként nem egyedül ült, viszont ő az, aki a támadás után néhány nappal életét vesztette, de egyébként a célpont is ő volt, 25 éves volt egyébként mindeközben, és 30 éve, amikor ez történt, senkit nem vontak vád alá, senkit nem ítéltek el, csak nyomozás indult, de tényleg kvázi nem lett eredménye. Egészen mostanáig, amikor is néhány évvel ezelőtt Duan Cafferty Davis elkezdett arról nyilatkozni, ő állítólag egyébként egy ilyen nagy bandának volt a vezetője, egy ilyen kaliforniai utcai bandának, szóval elkezdett arról nyilatkozni, hogy ő is abban az autóban ült, ahonnan tüzet nyitottak Tupac autójára, na és akkor aztán elkezdődött a nyomozás, és végül kiderült, hogy ő volt az, aki kitervelte ezt az egészet, és végül ő adta a fegyvert a gyilkos kezébe, úgyhogy most végre elítélték, úgyhogy a rajongók is, hát mondhatom azt, hogy 30 év után egy kicsit elégtételt kaptak kedvencük ügyében, de egyébként elképesztő, hogy 30 évig nem történt semmi. Úgyhogy ezek a legfrissebbek Tupac Shakur halála körül, mi pedig ezek után csak is egy Tupac dallal mehetünk tovább, ilyet egy kis nyugati parti hip-hop, itt van Tupac és a California Love a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, nézzünk rá az utakra!
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M7-es autópályán a főváros felé a Válivölgyi pihenőhely után egy munkagépbe hajtott bele egy másik autó, a 33-as kilométernél a belső sávot lezárták. A 86-os főúton Egyházasrádóc határánál két kamion ütközött, a 63-as kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Az autókat helyi önkormányzati utakra terelik. A teherforgalmat Szombathely felől a 8704-es útra, Sorok-Polány felé terelik. Az M5-ösön folytatódik a terelés kiépítés, a Budapest felé vezető oldalon Ócsánál a 30-as kilométertől a 22-es kilométerig, a forgalom csak egy sávon halad emiatt a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom továbbra is az útinfókat. Nagyon köszönöm, jó utat, vigyázzunk egymásra és az úton dolgozókra is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: Jobb állást keresel? Szeretnél több fizetést? Munkahelyet váltanál? Vagy csak érdekelnek a lehetőségek? Gyere el az Alba Regio állásbőrzére, ahol egy nap alatt több állásajánlattal is gazdagodhatsz. Székesfehérvár, Sóstói Stadion rendezvényterme, október 16. péntek. Részletek az albaregioállásbőrze.hu oldalon.
1: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu/otthoni internet oldal.
2: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
3: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei
6: a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Jövőre megnyílhat az ifjabb Ocskay Gábor jégcsarnok. Szakmai napot tartottak a befogadó múzeumokról. Elindult az egyetemi filmklubok új évada. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Látványos szakaszához érkezett az ifjabb Ocskay Gábor jégcsarnok felújítása. A székesfehérvári létesítmény rekonstrukciója várhatóan 2027 első felében fejeződik be, így a csapatok a következő szezont már ismét a Raktár utcában kezdhetik. A 3,5 milliárd forint TAO támogatásból zajló beruházás során korszerűsítik az épületet, miközben megőrzik annak jellegzetes elemeit és több mint 2000 fős befogadó képességét. Kisebb jégfelületet, új öltözőket és nagyobb konditermet alakítanak ki. Emellett a szakmai és közösségi terek is átalakulnak, tájékoztat a város oldala. Az ikonikus főlelátó és a jégcsarnok katlan jellege megmarad. A megértési nehézségekkel élők kulturális ismeretekhez való hozzáférése állt egy fehérvári szakmai nap középpontjában. A Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékei Látogató Központban múzeum pedagógusok, gyógypedagógusok és pedagógusok osztották meg tapasztalataikat arról, hogyan tehetők mindenki számára befogadhatóbbá a múzeumok, írja az FMC. Szó volt a könnyen érthető szövegek készítéséről, a megfelelő kommunikációról és a biztonságos környezet kialakítás. A résztvevők arra is keresték a választ, miként segíthető a műalkotások értelmezése. 28 felsőoktatási intézményben indult el az egyetemi filmklubok új évada. A hallgatók ebben a fél évben is ingyenesen nézhetik meg a magyar filmtörténet klasszikusait. A kezdeményezéshez budapesti, vidéki, valamint határon túli egyetemek is csatlakoztak, a vetítéseken pedig neves filmes alkotókkal is találkozhatnak, mondta a rádiónknak Horváth Csaba, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatója.
8: Összesen csaknem 200 vetítés lesz. A Filmjó egyetemi filmklubok helyi vezetőjével tői 153 filmből álló listáról választhatják ki, hogy mit szeretnének vetíteni. A filmek között kortárs sikerek és megvonhatatlan klasszikusok is szerepelnek. Hogy néhány konkrét példát is mondjak, az idei Oscar nevezett Csendes barát épp úgy látható lesz, mint a Kultikus kontroll, az emblematikus Megáll az idő, vagy a legendás Fehér Lófia című animáció.
7: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Folytatódik a csendes, kifejezetten enyhe idő. A napsütés időnként fátyófelhők szűrhetik, esőre továbbra sem kell számítani. Napközben 25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Péntektől azonban visszavesz a meleg, a nyárias értékek után már az ilyenkor megszokott hőmérsékletek jönnek. Vasárnap szakadozhat fel jobban a felhőzet, így hosszabb napos időszakok is lehetnek. Az esernyő egyelőre akár otthon is maradhat.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
10: csodálatos szerda délutánt kívánok, október 7-én, kicsivel 3 után, Maxim Levente vagyok. Sok boldogságot az Amáliáknak, és Isten éltesse a szülinapos Best FM hallgatókat is. Amy Winehouse énekel elsőként, akinek zenekara különleges koncertet jelentett be, a Back to Black című album 20. évfordulója alkalmából Londonban játszik a banda. Erről a lemezről szól a You Know I'm No Good.
9: 101.8 és 90.4 Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4. Best FM. A legjobb zenék.
1: Don't have to leave this town to see the world.

101.8 és 90.4 Best FM, a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében. Robbie Williams Millenniumával idézzük meg az ezredforduló hangulatát, és ugyanez lesz a helyzet a mai Night Shiftben is, mert hogy minden nap jelentkezik a Best FM esti mix műsora. A szerda a Poppé, úgyhogy 6-tól a házigazda White Boy, 7 és 8 között pedig DJ FND hozza az ilyen és ehhez hasonló pop csemegéket mixben, természetesen a 90-es és 2000-es évekből. Nem sokára a gramofonzi és a jazz meg az is jön itt a Besten.

0: 118 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében. A Királyok városában minden megtalálható, ami egy jó családi programhoz vagy egy randizáshoz szükséges. A Boribártól kezdve a különleges hangulatú sétálásra csábító belvárosi utcákon át egészen a csónakázótóig. Mostantól viszont mindössze néhány lépésnyire a város zajától újabb helyszínnel bővült a sportolásra és romantikára vágyók bakancslistája Székesfehérváron. A Bregyó Sportcentrum az évek során a sport és a közösségi élet központjává vált a városban. Öröm látni, hogy nap mint nap sportolók és mozogni vágyók töltik meg a teret, így igazán jó hír, hogy a sokak által kedvelt kis erdő újabb látványos elemekkel, interaktív táblákkal bővült. Az új állomások pedig élményszerű és látványos formában mutatják be az erdő, valamint a szomszédos vizes élőhely természeti értékeit. A fejlesztés egyik fontos célja a Bregyó kiserdő értékeinek bemutatása, valamint hosszabb távon a terület helyi védettségének elérése. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a tanösvényen mindössze egyetlen szemetes található, ezért a látogatókat arra kérik, hogy a magukkal hozott hulladékot, ahogy azaz erdők látogatásakor alapvető szokás, vigyék haza, ezzel is óvva erdeink tisztaságát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 118 és 90,4 Best

0: 101.8 és 90.4 Best FM, a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében. Pár nap, és tényleg réginek tűnik már a nyár, ma még viszont kitart a vénasszonyok nyara. Holnap érkezik majd a délutáni és esti órákban a hidegfront északnyugat felől, egyre több felhővel, esővel, záporral, akár hevesebb zivatarokkal is. Péntek délutánra aztán újból a napsütésé lesz a főszerep, de akkor már csak 16-22 fok között lesz a maximum. És régi nyár dalban is, ha már szóba került, itt a Besten.
1: 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.
2: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Tartunk egy rövid szünetet, aztán négy után is szólnak a legjobb zenék, például Ákostól.
2: Nem is tudod, milyen baj, mi megmutatlak önmagadnak.
1: Vagy az LMC-től. Székesfehérvár és a Velencei tó térségének legfrissebb hírei a folytatásban, aztán újból nagyon-nagyon jó zenékkel jövök vissza.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Akció van!
4: Igen, jól hallottad. Az SC Home-ban most óriási akció van. Egész októberben 25% bevezető kedvezménnyel rendelheted meg a legújabb, lenyűgöző modelleket, és ezek karácsonyra még tuti meglesznek. Ne hagyd ki az év legnagyobb bútorvásárát. Várunk Székesfehérváron, a Széchenyi út 116 szám alatt.
5: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
6: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Bővíti a használt ruhagyűjtését a MOHU. Székesfehérvár is csatlakozott a világ gyalogló hónaphoz. Módosulhat a lakásépítés szabályozása Kisfaludon. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ingyenes textilgyűjtő konténerekkel bővíteni a használt ruhák gyűjtését a MOHU. Önkormányzatok, vállalatok, oktatási intézmények, civil szervezetek és más közösségek is igényelhetnek ilyen gyűjtőket. A konténerek kihelyezése mellett az összegyűjt ruhák rendszeres elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik a cég, mondta a rádiónknak Oszoli Gábor, a MOHU szóvivője.
8: Ma már országszerte 3500 ilyen textilgyűjtő konténer működik. Támogatjuk azt, hogy ez a gyűjtés ne csak közterületeken, hanem akár zárt helyszíneken, mint például egy munkahely, irodaház, vagy akár iskolában is elérhető legyen, mert ezeknek a közösségek az összefogása az különösen tudja segíteni az országos textilgyűjtést. A textil egy nagyon fontos és nehezen szelektálható hulladék. Nagyon rossz, hogyha az bekerül a kommunális kukába, az ugye ott akkor elszennyeződik. Viszont, hogyha bekerül egy ilyen konténerbe, akkor már szelektálva van, így biztosíthatjuk azt, hogy az visszakerüljön a körforgásba.
7: A székesfehérvári gyűjtőpontok helyét a MOHU térképes keresőjében találhatjuk meg. Székesfehérvár idén is csatlakozott a világ gyalogló hónap országos kezdeményezéséhez. Októberben több ingyenes mozgási lehetőséget kínálnak a lakosságnak. A hónap során Székesfehérvár több pontján tartanak Nordic Walking edzéseket, a Sóstó természetvédelmi területen pedig október 10-én gyalogtúrát tartanak Gáspár Attila természetvédő emlékére, írja a város oldala. A csoportok a hét mindennapján összesen 16 helyszínen várják a mozogni vágyókat. A kisfaludiak véleményét várják a telken belül kialakítható lakások számának módosításáról. A helyi lakók kezdeményezése alapján a jelenlegi egy helyet két otthon kialakítását tennék lehetővé. A főépítési iroda elkészítette a tervezetet, amelynek nyilvános egyeztetésén Ruth Péter alpolgármester közlése szerint nem volt érdeklődő. Az érintettek október 9-éig írásban küldhetik el észrevételeiket, közölte az FMC. Jelenleg telkenként egy fő épület és egy melléképület helyezhető el, a főépületben pedig egy lakás lehet. A változtatás kizárólag Kisfaludra vonatkozik, Öreghegyet nem érinti. Folytatódik a csendes, kifejezetten enyhe idő. A napsütést időnként fátyófelhők szűrhetik, esőre továbbra sem kell számítani. Napközben 25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Péntektől azonban visszavesz a meleg. A nyárias értékek után már az ilyenkor megszokott hőmérsékletek jönnek. Vasárnap szakadozhat fel jobban a felhőzet, így hosszabb napos időszakok is lehetnek. Az esernyő egyelőre akár otthon is maradhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, kellemes délutánt, még két óráig a stúdióban Nagy Detti helyett, Maxim Levente. Lenny Kravitzzel kezdek, The Chamber érkezik nem sokára Geszti Péter Péter Fiborival, és Pink is a Family Portréval. Október 7. szerda, Amália napja, nekik és a szülinaposoknak is sok boldogságot.
9: 101.8 és 90,4 Best FM.

101.8 és 90.4 Best FM, a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében. Hamarosan Pixa, Stereo Pálma és a Belhello közös a balatoni nyár idézi meg az idei nyarat. Hát a Balatonról sajnos, hát és ugye a Velencei tóról sincsenek továbbra sem jó hírek. Mindenhol, minden folyó és állóvízünkön alacsonyabb a vízállás az országban. Ezen talán a holnap érkező hidegfront és a csapadék egy picit segít, javít. A balatoni nyár előtt viszont még a brit CJ Lewis dalával megy tovább a szerda délután. R to the A, a Best FM-en.

0: 101.8 és 90.4 Best FM, a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében. Közösségi zongorát avattak az Alba Plázában a Zene Világnapján, a Tálos Edit Alapítványa Herman László Zeneművészeti Szakgimnázium, valamint az Alba Pláza együttműködésében a Zene Világnapján adták át azt a koncertpianinót, amely a zeneiskola tehetséges növendékeinek biztosít majd gyakorlási és bemutatkozási lehetőséget. Az Alba Pláza közepén a mozi és az ételudvar közötti területen szokatlan látvány fogadta csütörtökön délután az arra járókat. Fekete pulpituson állt egy zongora, amely arra várt, hogy megszólaltassák. Erre nem is kellett sokáig várni, délután 3 órakor Benjamin Alex, a Herman Zeneiskola tehetséges növendékének játéka avatta fel a hangszert. A kezdeményezés egy nemzetközi példát is követ, a világ számos nagyvárosában, repülőtereken, pályaudvarokon és más forgalmas közösségi terekben találkozhatunk olyan zongorákkal, amelyeken bárki megszólaltathatja a zenét, vagy éppen szervezett koncertet hallgathatnak az arra járók. Zenélünk mi is, hamarosan tovább, az óra végéig biztosan jön még a Bonbon, Jack Reddix, a Hősök, Néo és mindjárt Vastag Csaba is. A 101.8 és 90.4 Best FM-en, Székesfehérvár és a Velencei tó térségének legjobb zenéi között.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen! Érezd jól magad Charlie-val! November 15-én Székesfehérváron, az Alba Régia sportcsarnokban. Ja, még valami! Jég dupla viszkivel, nem csak a büfében lesz. Jegyek válthatók online a gag.jegy.hu-n.
3: Az ősz legjobb programjához nem kell felöltöznöd. Irány a zalakarosi fürdő. Merülj el a gőzölgő gyógyvízben, lazíts a szaunában, vagy csubbanj a családdal. Egyetlen kívánságod lesz, bárcsak tovább tartana. Zalakarosi fürdő, a következő közös élményetek. www.zkf.hu.
4: Őszi szünet, Irány Veszprém. Fedezzétek fel a megújult várnegyedet, az állatkertet, a kódélményközpont lenyűgöző világát és a várbörtönt. Kávézók, éttermek, programok és élmények várják az egész családot. Egy nap kevés, az őszi szünet Veszprémben az igazi. Programok és szállásajánlatok veszpréminfo.hu.
5: Akció van!
6: Igen, jól hallottad. Az SC Home-ban most óriási akció van. Egész októberben 25% bevezető kedvezménnyel rendelheted meg a legújabb, lenyűgöző modelleket, és ezek karácsonyra még tuti meglesznek. Ne hagyd ki az év legnagyobb bútorvásárát. Várunk Székesfehérváron a Széchenyi út 116 szám alatt.
7: Jobb állást keresel? Szeretnél több fizetést? Munkahelyet váltanál? Vagy csak érdekelnek a lehetőségek? Gyere el az Alba Regio állásbőrzére, ahol egy nap alatt több állásajánlattal is gazdagodhatsz. Székesfehérvár, Sóstói Stadion rendezvényterme, október 16. péntek. Részletek az albaregioállásbőrze.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Már is délután 5 óra lesz, jönnek Székesfehérvár és a Velencei tó térségének legfrissebb hírei. Aztán pedig újból a legjobb zenék, például a Black Eyed Peas-től. Vagy Gáspár Lacitól.
2: Újból érzem, megint érzem a nyarat a bőrömön át.
1: Ha nem is a füllet forró, de az indián nyár holnap véget ér. Részletes időjárás jelentés a hírek végén, aztán zenélünk tovább.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyasz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizes online webshopunkon. randoburger.hu.
4: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
5: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
4: A Mohus szerződéses partnere. nagyautóbontó.hu.
6: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Jettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron, egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Jettel üzletünk, vagy a jettel.hu per otthoni internet oldal.
7: Egy hang, amely generációkat köt össze. Konzsuzsa koncert október 20-án Székesfehérváron, az Alba Régia sportcsarnokban. Jegyek kaphatók a Fehérvári Jegyirodában és a gag.jegy.hu oldalon.
8: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! ungarocell.hu.
9: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
10: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
0: Reklámot hallottak.
11: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
12: A Köfém Művelődési Házban lesz az idei utolsó egészségnap. Megnyílnak a fehérvári energetikai létesítmények. Zajlik a Gárdonyi Védőnői Rendelő átalakítása. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Idén utoljára lesz Városrészi Egészségnap Székesfehérváron. A Köfém Művelődési Házban október 17-én ingyenes szűrésekkel várják elsősorban a környéken élőket, számolt be róla az FMC. Ezúttal bőrgyógyász is fogadja a jelentkezőket, emellett állapotfelmérésre és testőszetétel vizsgálatra is lehetőség nyílik. Az előzetes bejelentkezéshez kötött szűrésekre október 12-én lehet telefonon időpontot kérni. Többi 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta a rádiónknak Serer Zoltán, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
13: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy ezt hogyan teszi. Ami szintén az idei évnek a zászlós hajója, az a zöld energia. Ez is egy fontos cél és egy fontos irány, amiben az elkövetkezendő évek során az energiatermelésnek mennie kell.
12: Fehérvár megyében három helyszínen, két székesfehérvári fűtőerőmű, valamint a Dunaújvárosi szennyvíztisztító telep csatlakozik az erőművek éjszakájához. megkezdődött a Balatoni úti védőnői rendelő átfogó korszerűsítése Gártonyban. A mintegy 35 négyzetméteres, az 1970-es évek óta működő épületben átalakítják a belső tereket, valamint a műszaki rendszereket, írja a FEOL. Kicserélik a nyilázárókat, rendbe teszik a homlokzatot, emeletjárda és kerítés is épül. A munkálatok miatt a gyermekorvosi rendelő kizárólag a Balatoni út felől közelíthető meg. A védőnői szolgáltatás a kivitelezés idején a Gárdon, a kaptárszolgáltatóházban működik. A beruházás várhatóan decemberben fejeződik be. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Folytatódik a csendes, kifejezetten enyhe idő. A napsütést időnként fátyófelhők szűrhetik, esőre továbbra sem kell számítani. Napközben 25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Péntektől azonban visszavesz a meleg, a nyárias értékek után már az ilyenkor megszokott hőmérsékletek jönnek. Vasárnap szakadozhat fel jobban a felhőzet, így hosszabb napos időszakok is lehetnek. Az esernyő egyelőre akár otthon is maradhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, kellemes délutánt, jó pihenést a munkaidő után. Még egy óráig hozom a legjobb zenéket. Maxim Levente vagyok. Beyoncékes Shakirával, jön Manu Chao is ebben az órában, illetve DJ Jazzy Jeffék a Summertime-mal az indián nyár finisében. Szól már is a Beautiful Liar elsőként.
14: 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: híred, ha jó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 101.8 és 90,4 Best FM.
1: A legjobb zenék.

0: 101.8 és 90.4 Best FM Székesfehérvár és a Velencei Tó térségének legjobb zenéivel, és egy igazi hip-hop klasszikussal, DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, Summertime. Október 7-én, amikor is az indián nyár a vénasszonyok nyarának utolsó délutánja van, holnap hideg fronttal, északnyugat felől, hűvösebb levegő, eső, zápor, zivatar érkezik, pénteken már csak 15-22 fok között lesz a maximum.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Drums, please.

0: 108 és 90,4 Best FM Székesfehérvár és a Velencei Tud térségének legjobb zenéivel. Zenés műsorral köszöntötte Fehérvár a szépkorúakat az idősek világnapján, hálából az életen át tartó munkájukért, amelyel Székesfehérvárt is működtették, fejlesztették és szebbé tették. Folytatódott tehát a szép hagyomány Fehérváron, hogy az októberi idősek világnapja alkalmából koncerttel kedveskednek a város idős polgárainak. Ebből az alkalomból zsúfoltságig megtelt az Alba Régia sportcsarnok, ahol Szűcs Judit, valamint Zsigmond Lala és Gyuris Panna szórakoztatták a kicsit régebb óta fiatalokat. Az ENSZ egyébként első alkalommal 1991-ben hirdette meg az idősek világnapját, melynek hivatalos dátuma október 1-je lett. Azóta a világ számos országában, így hazánkban is évről évre programokat szerveznek, amelyekkel kifejezik a társadalom tiszteletét és megbecsülését az idősebb generáció tagjai felé, és felhívják a figyelmet arra, hogy élettapasztalatuk és tudásuk révén a szépkorúak hasznos tagjai a társadalomnak. Ezt a generációt perceken belül Charlie képviseli, majd mindenki valaki, aztán fiatalos lendületével Avril Lavigne és a húrok közé csap, akár csak a tankcsapda itt a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Akció van!
3: Igen, jól hallottad, az SC Home-ban most óriási akció van. Egész októberben 25% bevezető kedvezménnyel rendelheted meg a legújabb, lenyűgöző modelleket, és ezek karácsonyra még tuti meg lesznek. Ne hagyd ki az év legnagyobb bútorvásárát. Várunk Székesfehérváron a Széchenyi út 116 szám alatt.
4: Az ősz legjobb programjához nem kell felöltöznöd. Irány a zalakarosi fürdő. Merülj el a gőzölgő gyógyvízben, lazíts a szaunában, vagy csubbanj a családdal. Egyetlen kívánságod lesz, bárcsak tovább tartana. Zalakarosi fürdő, a következő közös élményetek. www.zkf.hu.
5: Igen! Érezd jól magad Charlie-val! November 15-én Székesfehérváron, az Alba Régia sportcsarnokban. Ja, még valami, jég dupla viszkivel, nem csak a büfében lesz. Jegyek válthatók online a gag.jegy.hu-n.
4: Őszi szünet, irány Veszprém. Fedezzétek fel a megújult várnegyedet, az állatkertet, a kódélményközpont lenyűgöző világát és a várbörtönt. Kávézók, éttermek, programok és élmények várják az egész családot. Egy nap kevés, az őszi szünet Veszprémben az igazi. Programok és szállásajánlatok veszpréminfo.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 108 és 90,4 Best FM. A legjobb zenék.

0: 101.8 és 90.4 Best FM Székesfehérvár és a Velencei tó térségének legjobb zenéivel. Pár perc múlva hátadom a terepet a Night Shift stábjának. 6-tól a lemezjátszóknál a házigazda White Boy, 7-től pedig DJ Effendi hozza majd a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen pop himnuszait, természetesen ma is mixben. Mindenkinek jó pihen és további kellemes délutánt és szép estét kívánok. Max M. Levente vagyok.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 101.8 és 90.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Zárva lesz hétvégén a déli pályaudvar. Jól halad a kötelező nyugtaadatszolgáltatás. Holnap már néhol lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Teljesen lezárják hétvégére a déli pályaudvart. Szombaton és vasárnap olyan karbantartásokat végeznek majd el, amelyekkel több korlátozást is meg lehet szüntetni, jelezte közösségi oldalán Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter kifejtette, egyebek mellett javítják majd a váltókat, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, kijavítják a peronok hibáit. Rendbe teszik a világítást, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetéket és az energiaellátási rendszert is. Szeptemberben több mint 12 millió nyugtáról érkezett adat a NAV-hoz. Ez volt az első hónap, amikor már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is információt kellett küldeni az adóhatóságnak. Ami az e-pénztárgépeket illeti, ezekből a vállalkozások eddig több mint 16 ezret helyeztek üzembe, és mintegy 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki így. A hivatal egyébként évvégéig nem bünteti a mulasztókat. Szeptemberben is rengett a föld a Kárpát-medencében. A Szeizmológiai Obszervatórium 125 földmozgást regisztrált, igaz, ebből csak 22 volt természetes eredetű, a többit bányarobbantás okozta. Olyan földrengés, amit a lakosság is érezhetett, csak egy volt. A Richter-skála szerinti 2,5-es erősségű földmozgást Nyíregyházán és Nagykállón észlelték szeptember 17-én.

0: A tükörkép molekulákkal kapcsolatos felfedezésekért jár idén a kémiai Nobel-díj. Bizonyos molekulák, például az aminosavak kétféle változatban léteznek, és a sejtjeinkben lévő fehérjék ezek közül csak az egyiket tartalmazzák. A két díjazott francia és japán tudós rájött arra, ez hogyan alakulhatott ki, és hogyan lehet irányítani az ezeket érintő kémiai reakciókat. A kutatásoknak a gyógyszergyártásban lehet nagy jelentőségük. Holnap már előfordulhatnak záporok, zivatarok, már is mondom a részleteket az időjárásról. Marad a derült idő, a nyugati tájakon lehet több felhő, de csapadékra nem kell számítani. Éjszakára 3 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken fagypont körüli értékeket is mérhetünk, északnyugaton viszont jóval enyhébb lesz az éjjel. Holnap nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten még marad a napos idő, déltől már előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél is megerősödik. 22-28 fok között alakulnak a csúcsok, hétvégére visszaesik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Szerda van, úgyhogy pop és rádiós lágerek 120 perc áll előttünk, 6-tól 7-ig én Whiteboy, héttől szerdai rezidensünk DJ FND a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift.
2: Best FM, a legjobb zenék, mixben.

0: megszakításnél kül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0625 55 155 Viber és SMS számunk, és infókukac bestfmbudapest.hu, a

0: Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És aki ezekre a legjobb mixekre nem bír várni estig, bármikor visszahallgathatja a korábbi Nightshift mixeket a Mixcloud profiljainkon. Minden egyes Nightshift lemezlovas a Mixcloudra tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül ez a Night Shift.
2: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is, de olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ FM tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy FM-vel helyet cseréljünk. Héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, szusszanunk egy picikét, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehol.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Sikeres a kötelező nyugtaadat szolgáltatás, életveszélyessé vált az általános iskola Kincsesbányán, alvó versenyt rendeztek Tokióban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szeptemberben több mint 12 millió nyugtáról érkezett adat a NAV-hoz. Ez volt az első hónap, amikor már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is információt kellett küldeni az adóhatóságnak. Ami az e-pénztárgépeket illeti, ezekből a vállalkozások eddig több mint 16 ezret helyeztek üzembe, és mintegy 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki így. A hivatal egyébként évvégéig nem bünteti a mulasztókat. Idén is sok dolguk volt a vízimentőknek, csak a strandokon majdnem 4400 esetet láttak el. A 415 szakember 61 strandon dolgozott, itt a vízből 56 fürdőzőt kellett kihozni. A szakszolgálat hajói legalább 300 alkalommal futottak ki, és csaknem 100 embert mentettek ki a vízből, de kivontattak műszaki hibás hajókat, és visszaállítottak felborult járműveket is. A búvárok sem unatkoztak, kerestek balesetben eltűnteket, elveszett tárgyakat is. A Balatonból 3 elsüllyedt hajót emeltek ki. Meghalt egy iskolai programon résztvevő 18 éves lány Hévízen. A Közép-Magyarországi Agrárszakképzési Centrum végzős diákja a rendőrségi közlések szerint hajnalban vesztette életét egy hévízi szállodában. A kiérkező mentők megpróbálták újraéleszteni, de sikertelenül. A rendőrség vizsgálja a körülményeket, önkezűség vagy idegenkezűség gyanúja egyelőre nem merült fel. Életveszélyessé vált a Kincsesbányai általános iskola épülete, máshol fognak tanulni a gyerekek. A Fejér megyei intézmény 124 diákját érinti az áthelyezés. Ideiglenesen két önkormányzati épületben zajlik majd az oktatás. Alvó versenyt rendeztek Tokióban. A résztvevők egy mérőműszerrel felszerelkezve helyezkedtek el egy kényelmes fekvőhelyen. A zsűri azt figyelte, milyen gyorsan merülnek álomba és mennyire jól szundikálnak. A győztest átszámítva több mint 4 millió forinttal jutalmazták. Az OECD 2021-es adatai szerint egyébként a japánok keveset, naponta átlagosan 7 óra 24 percet alszanak. Marad a derült idő, a nyugati tájakon lehet több felhő, de csapadékra nem kell számítani. Éjszakára 3 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken fagypont körüli értékeket is mérhetünk, északnyugaton viszont jóval enyhébb lesz az éjjel. Holnap nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten még marad a napos idő, déltől már előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél is megerősödik. 22-28 fok között alakulnak a csúcsok, hétvégére visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A költségvetés és az elektromos roller is szóba kerül a kormányülésen. Pár nap is indul az őszi érettségi szezon. Csoportos medvetámadás történt Erdélyben. Villányi Eszter vagyok. A 2027-es költségvetésről is tárgyal a kormány mai ülésén, ezt a miniszterelnök jelezte

0: közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, napirenden lesz még az országfásítási program és az elektromos rollerrel történő közlekedés szigorítása. Ezen kívül több fontos beruházásról és uniós ügyekről is egyeztetnek. A kormányfő egyébként tegnap több döntésről is tájékoztatott, így például arról, hogy bevezetik a milliárdosok vagyonadóját. Kibővül a kataadózás, mellékállású vállalkozóként, nyugdíjasként, egyetemistaként is lehet választani, és cégeknek is lehet majd számlát adni. Ezzel együtt a főállású katásoknál duplájára 100 000 forintra emelkedik a havi adómértéke. A Fidesz közölte, semmilyen adóemelést nem támogat. A javaslatokat társadalmi egyeztetésre bocsátották, jövő szerdáig várják a véleményeket. Jövő hétfőn kezdődnek az őszi érettségik. Legtöbben előrehozott vizsgát tesznek, de rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító vizsgára is van lehetőség. A sorozat a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbenikkel indul. 221 intézményben várhatóan csak nem 25 ezeren érettségiznek majd. Az írásbelik október 22-éig zajlanak, ezután jönnek az emelt, majd a középszintű szóbelik egészen november 20-áig. Hetek óta tartó stagnálás után drágult a benzin. A 95-ös literjéért 5 forinttal kérnek többet. A gázolaj ára továbbra is változatlan a hazai benzinkutakon, írja a holtankoljak.hu. Így most a 95-ös benzin átlagára 641, a gázolajé 709 forint. A szakportál arról is ír, hogy a nemzetközi olajpiacon továbbra is jelentős a bizonytalanság. A közel-keleti konfliktus, a szaúd-arábiai infrastruktúrát ért támadások, illetve a mexikói öbölben kialakuló vihar miatt. Három medve támadott rá egy erdélyi gazdára, aki a tehenét próbálta védeni. Az eset Hunyad megyében történt Federi településen. A hatóság szerint Romániában még nem volt példa csoportos medve támadásra. A gazda túlélte, mert felbukkant egy turista csoport, és elijesztették a vadállatokat, de a tehén elpusztult. Marad a derült idő, a nyugati tájakon lehet több felhő, de csapadékra nem kell számítani. Északára 3 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken fagypont körüli értékeket is mérhetünk, északnyugaton viszont jóval enyhébb lesz az éjjel. Holnap nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten még marad a napos idő, déltől már előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél is megerősödik. 22-28 fok között alakulnak a csúcsok, hétvégére visszaesik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szerda estét kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és az, hogy félbevágjuk a hetet, az már annyira nem ül, hiszen már több mint felén túl vagyunk, úgyhogy örüljünk, és persze a legjobb zenék kíséretében a Maroon 5 kezdi ezt az órát, ez a Makes Me Wonder.
2: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 1995-ben Montel Jordan szerintem tudta nélkül, de megírta minden idők legjobb péntek esti buli indító dalát, a This is how we do it-et, ami 7, azaz 7-es hétig vezette az amerikai chartlistákat. Aztán nem tudom, hogy mi történt vele, de egyről a kettőre az ember felhagyott a zenéléssel, és lelkésznek állt, úgyhogy a péntek és a szombat után úgy néz ki, hogy már a vasárnap lett a munkanapja. De hogy miért, azt soha nem fogjuk megtudni.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, mostanában ez Justin Timberlake-ből készült elég sok mém. Szerencsétlen ezt vagy bánja, vagy nem, ki tudja, nem is nagyon érdekel. Az viszont biztos, hogy 2000-ben megcsinálta még anno az NSYNC-kel az It's Gonna Be Meat. Viszont Justin úgy mondta ki a meat, hogy az nagyjából hajazott a May-re, ami angolul a május. Úgyhogy nagyjából minden tavasszal eljön az a mém, hogy Justin Timberlake elmondja, It's Gonna Be May. Nem egy nagy sztorim, de nekem tetszik. Na meg a dal is. NSYNC, It's Gonna Be Me. Most itt a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2001-ben Nelly Furtado még fiatal, törékeny kislányként arról énekelt a Turn of the Lights-ban, hogy milyen nehéz önmagadnak lenni, meg hogy milyen nehéz az, hogyha bizonytalan vagy magaddal szemben. Aztán eltelt 20-25 év, és már azt mondta, hogy fiatal lányok, akik abban a korban vagytok, mint én, amikor megírtam a Turn of the Lights, legyetek önmagatok, legyetek magabiztosak, és nem kell mindenféle kencét az arcotokra kenni, mert az a lényeg, hogy legyen valamilyen szint egyedi vonásotok, nem kell egyenarcot csináltatni, és mind a két alkalommal akkor is és most is igaza volt, viszont most jöjjön akkor is, tehát Nelly Furtado és a Turn of the Light.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, bár nem egy karonülő a következő dalunk, attól függetlenül a cím az mindent elmond, mert egyszerűen ebből a dalból és ebből a melódiából, ebből a hangból nem elég. Ez a Soul Searcher és a Can't Get Enough. És tegye mindenki a szívére a kezét, nem így van, ebből tényleg nem elég, de tényleg nem elég.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ma van az állami gondoskodásban élő gyermekek napja. Szeptemberben is rengett a föld alattunk, holnap már lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. 25%-os béremelést kérne tűzoltásként a szociális és gyermekvédelmi szektor. Erre a szakemberhiány és a fluktuáció enyhítése érdekében lenne szükség, mondta a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének elnöke a Parlamenti Vizsgáló Bizottság előtt. Meleg Sándor szerint az alkalmazottak bérét a jövőben az egészségügyben és a közoktatásban fizetett bérekhez kellene igazítani. Az egyeztetésen az is elhangzott, hogy jelenleg 15-16%-os a betöltetlen álláshelyek száma. 16 pontos követeléscsomagot fogalmaztak meg az SOS gyermekfalvak gondozásában élő és ott felnőtt fiatalok a gyermekvédelem megújításáért. Az állami gondoskodásban élő gyermekek napja alkalmával

0: A megelőzés és a családegyesítés fontosságára, a megfelelő nevelőszülők kiválasztására, valamint a független gyermekképviselet biztosítására hívták fel a figyelmet. A 16 pontban egyebek mellett szerepel még a bántalmazással szembeni zéró tolerancia, az otthonos elhelyezés, az elérhető családterápia és kríziskezelés, valamint a hiteles és empátiával dolgozó szakemberek. Szeptemberben is rengett a föld a Kárpát-medencében. A Szeizmológiai Obszervatórium 125 földmozgást regisztrált, igaz, ebből csak 22 volt természetes eredetű, a többit bányarobbantás okozta. Olyan földrengés, amit a lakosság is érezhetett, csak egy volt. A Richter skála szerinti 2,5-es erősségű földmozgást Nyíregyházán és Nagykállón észlelték szeptember 17-én. Nem keresik tovább a nepáli katasztrófában eltűnteket. Augusztus végén egy gleccser szakadás nyomán kialakult árvízben csaknem 1500-an haltak meg, és több mint 5000 embernek veszett nyoma, köztük három magyarnak is. A katmandui kormány közölte, lezárta a kutatást, és mostantól a rehabilitációra és az újjáépítésre szeretne összpontosítani, beleértve az utak, hidak újjáépítését is. Az eltűntek családtagjai csalódottságukat fejezték ki a döntés miatt. A hírek végén már is mondom, hogy a következő napokban milyen időre számíthatunk. Marad a derült idő, a nyugati tájakon lehet több felhő, de csapadékra nem kell számítani. Éjszakára 3 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken fagypont körüli értékeket is mérhetünk, északnyugaton viszont jóval enyhébb lesz az éjjel. Holnap nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten még marad a napos idő, déltől már előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél is megerősödik. 22-28 fok között alakulnak a csúcsok, hétvégére visszaesik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Szerda este 9 óra után 3 percen is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól telik ez a szerda este. Remélem már készültök a kispéntekre, és remélem, hogy várjátok már Robbie Williams-t és Laura Pausinit, hiszen érkezik a Desire.
2: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Villám McQueen által nagyjából egy újabb generáció megismerte Rascal Flatts Life is a Highway című dalát, ami valójában egy feldolgozás, hiszen 1991-ben Tom Cochrane vitte igazi sikerre. Viszont egy a lényeg, hogy utána 2006-ban a Rascal Flatts újra gondolta, a Pixar ezt megerősítette, a Pixar az, aki gyártotta a Verdák című filmet, a többi pedig már történelem, csak akinek van gyereke, az tudja, hogy már ismeri, és néha-néha már úgy ezt a dalt. Na mindegy, Rascal Flatts, Life is a Highway, most itt a Best FM-en.

Best FM, a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a híres embereknek az életében mindig van legalább egy olyan dolog, amit felajánlottak nekik, elutasították, majd utána biztos, hogy nagyon bánnak. Ilyen például Will Smith és Neo esete, hiszen ő akkor inkább a vadiói vadnyugatot választotta, vagy éppen Kylie Minogue, akinek a következő dalt, ami nem más, mint a Toxic, felajánlották, viszont ez neki nem tetszett. Úgyhogy átadták Britney Spearsnek. Neki tetszett, megcsinálta, majd utána Grammy-t is kapott érte, Kylie Minogue pedig azóta is lehető rágja, ezért a kefét, bár megmondom ezt, hogy annyira nem vagyok benne biztos. Viszont Britney, köszöni szépen, azóta is örülnek, hiszen szerintem. Jön a Toxic!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dal szerintem idegen nyelv tanároknál készült, hiszen képzeljétek el, hogy angol és francia szövegrészeket kever, és hozza azt a tipikus 2000-es évekbeli Eurodance hangzást. Német alap, francia elegancia, angol refrén. Kell ennél több? Hát nem, ennél európai receptet szerintem egyetlen egy iskolába se tudtak volna csinálni, bármelyik tantervben. Jön a French Affair, ez a Sexy.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az a dal, aminek szerintem annyira a szövegét nem kell tudni. Egy a lényeg, hogy amikor megszólal a szaxofon, akkor tudjuk,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Sikeres a kötelező nyugtaadás szolgáltatás, kihallgatta az ügyészség a miniszterelnököt, csoportos medvetámadás történt Erdélyben. Villányi Eszter vagyok. Szeptemberben több mint 12 millió nyugtáról érkezett adat a NAV-hoz. Ez volt az első hónap, amikor már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is információt kellett küldeni az adóhatóságnak. Ami az e-pénztárgépeket illeti, ezekből a vállalkozások eddig több mint 16 ezret helyeztek üzembe, és mintegy 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki így. A hivatal egyébként évvégéig nem bünteti a mulasztókat. Kihallgatta az ügyészség a miniszterelnököt a mobiltelefonügy miatt. Magyar Péter közösségi oldalán számolt be arról, hogy megtörtént a kihallgatása a 2024. június 21-én történtek miatt, a fejleményekről pedig részletes tájékoztatást ígért. A központi nyomozó főügyészség közölte, hogy a kormányfő mentelmi jogának felfüggesztése után gyanúsítottként hallgatták ki, lopás vétségének gyanúja miatt. Kiemelték, hogy Magyar Péter nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését és érdemi védekezést terjesztett elő. Teljesen lezárják hétvégére a déli pályaudvart. Szombaton és vasárnap olyan karbantartásokat végeznek majd el, amelyekkel több korlátozást is meg lehet szüntetni, jelezte közösségi oldalán Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter kifejtette, egyebek mellett javítják majd a váltókat, síneket és

0: cserélnek. Helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, kijavítják a peronok hibáit. Rendbe teszik a világítást, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetéket és az energiaellátási rendszert is. Életveszélyessé vált a Kincsesbányai általános iskola épülete, máshol fognak tanulni a gyerekek. A Fejér megyei intézmény 124 diákját érinti az áthelyezés. Ideiglenesen két önkormányzati épületben zajlik majd az oktatás. Három medve támadott rá egy erdélyi gazdára, aki a tehenét próbálta védeni. Az eset Hunyad megyében történt Federi településen. A hatóság szerint Romániában még nem volt példa csoportos medve támadásra. A gazda túlélte, mert felbukkant egy turista csoport, és elijesztették a vadállatokat, de a tehén elpusztult. Marad a derült idő, a nyugati tájakon lehet több felhő, de csapadékra nem kell számítani. Éjszakára 3 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken fagypont körüli értékeket is mérhetünk, északnyugaton viszont jóval enyhébb lesz az éjjel. Holnap nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten még marad a napos idő, déltől már előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél is megerősödik. 22-28 fok között alakulnak a csúcsok, hétvégére visszaesik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok. A Bikip szerda este van, 10 óra múlt 3 perccel, és a hétfői válogatott siker után simán mondhatom, hogy az első félidőnek vége, viszont új erőre kapva indul a második félidő. A The Killers kezdi, ez kérem szépen a Human.
2: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, most jön az a rész, amit már nagyon sokan megszoktak és nagyon sokan várnak. Megnézzük, hogy holnap kit kell felköszönteni névnapja kapcsán. Vágjunk is bele, 8-án Koppány névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a kibővített naptár szerint a Benedettákat, a Benediktákat, a Benitákat, a Bettinákat, a Brigittákat, a Demetereket, a Dömötöröket, az Etelkákat, a Jánosokat, a Magórokat, a Simeonokat és a biztonság kedvéért, hogy ők ne maradjanak ki, a Gittákat és a Jánosokat. Úgyhogy ha van ebből a szerény felsorolásból bárki, aki ott van a családodban vagy az ismerősödben, hallottad a neveket, még egyszer biztos nem fogom elmondani, viszont köszönj fel őket reggel egy SMS vagy egy telefon formájában, és ennyi. Én pedig most hozom Whitney Houstont. Jön a My Love Is Your Love.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, tessék elképzelni, Jennifer Lopez nagyon kiakadt. Nemrég ott volt a párizsi divat héten, eléggé esős volt az idő, viszont szabadtéri volt a felvonulás, és voltak olyan trógerek ezek a rendezők, hogy azt mondták neki, tessék összecsukni az esernyőt, mert eltakarhatja a színpadot. Elsőre persze J.Lo ezt olyan volt, mint hogyha meg sem hallotta volna, aztán amikor már így irányzottan neki szólt, hogy drága énekesnőnk, csukd össze, légy szíves, vagy ki leszel vezetve, akkor nagyon megsértődött, de szólt a biztonsági személyzetnek, hogy ellazzal az esernyővel, úgyhogy rommázott, pedig nagyon jól nézett ki, talpig barnába volt, haj belőve, smink belőve, nem tudom, mi lett a divat bemutató végére, de megmondom őszintén, annyira nem is érdekel, viszont anno csinált nagyon jó dalokat, most jön tőle a Play!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, megmondom őszintén, nagyon szerencsésnek tartom magam azért, mert láthattam annó élőben Stinget, és segít, amikor a Hősök terén több százezer ember előtt fellépett, és ott voltam a backstage-ben, amikor elvonultak, hát az tényleg egy mámor volt, egy teljesen más energia, szinte egy teljesen más aura vonult el mellettem. Most mondjuk igaz, hogy nem Shaggyvel érkezik Sting, hanem Craig Daviddel, de szerintem a minőség ugyanaz, jön a Rise and Fall.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenéket, csodás szerda éjszakát kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és az van, hogy egy órára vagyunk a kis péntektől, a csütörtöktől, úgyhogy mindenki örüljön, én is nagyon örülök, és Sarah Connor is nagyon örül, hiszen annó nagyon szerették őt, jön a Let's Get Back to Bad Boy.
1: Ez a Night Shift a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az idő, megnézzük, milyen idő vár ránk a csütörtöki napon, azaz holnap. Na vágjunk is bele. 11 fok lesz reggel, vagy hajnalban, ki mikor kell. 25 fok lesz napközben. Eddig mind nagyon jó, olyan volt, mint tegnap. Csak egy kis változás, hogy erős, szeles napunk lesz, jó sok felhőve és záporok, zivatarok várhatóak. Úgyhogy vége van az esőmentes időszaknak, vége van annak, hogy nem kell nálunk esernyő legyen, hanem itt minden változik. Azért már, ahogy nézem, jön az ősz elég rendesen, és önnek mondjuk kevesen örülünk, én sem. Na mindegy, viszont Will Smith is jön, ő talán hoz egy kis nyarat, bár nem ezzel, ez a Man in Black.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, be kell vallanom, én nagyon kritikus vagyok azokkal szemben, meg azokkal kapcsolatban, akik egy teljesen más szakmából vállalnak valami hasonlót. Mint például, amikor Kelly Clarkson énekesből úgymond egy talkshow műsorvezetővé, angolul talkshow host-tá vált, és hát azért belenéztem a biztonság kedvéért, hogy nem csak rosszat mondjak róla, és sajnos meg kell köveznem saját magamat, mert hogy vannak nagyon jó interjúi, vannak nagyon jó kérdései, és vannak nagyon komoly világsztárok, akik csak neki nyilatkoznak. Úgyhogy Kelly Clarkson, én most azt tudom mondani, hogy elfogadlak ott a kanapén, már annyira nem szívesen teszem ezt. My life would suck without you. Hát mondjuk én ezt nem tudom elmondani rólad, de te lehet, hogy rólam, na tuti nem. Mindegy, valaki valakiről tuti.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk. Ez a Best FM, Best FM Magyarország vagy Best FM Hungary. Tudjátok nagyon jól mi a dörgés, arra kérünk titeket, hogy keressétek meg ezeket az oldalakat, hogyha megvan, akkor vizsgáljátok meg ezeket az oldalakat, és hogyha ez is megvan és elnyert a tetszéseteket, akkor kövessétek és lájkoljátok be ezeket az oldalakat, mi pedig nagyon szépen köszönjük. Haj, micsoda stílusosan mondtam, legalább annyira, mint ahogy Carl Wolf azt énekli, hogy...

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ide, és lassan tényleg könnyezek, mert annyira fáradt vagyok, tehát ez a hajnal és éjszaka azért nem egy könnyű mulatság, úgyhogy nem húzom tovább az időt. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Holnap is találkozunk este 8-tól éjfélig. Itt várlak titeket, úgyhogy mindenkinek jó éjszakát, szép álmokat. Én pedig elhúztam. Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Ciao, ciao, és persze, ciao! Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script is in the house.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: That's the way love, that's the way love, that's the way love, that's the way love, that's the way love goes.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A